0: Demokratizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domén regisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internetszolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponyasérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai doménregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponyasérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domén regisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink vegaslágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: megafone.
1: Ez a megafon.
2: Ladies, Király Viktor.
3: That's my name.
2: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Krejcsi Bálintot, a Fidesz alelnökét hallják.
3: Én Salgó Tarjánban születtem, és a gyermekeim már a hatodik generációk, akik eképpen tesznek. Szorosan kötődünk a városhoz, szeretjük azt. Nehezített terepen dolgozunk. És hogy miért is? Salgótarján talán nem a legsikeresebb város. Oly sokszor utolérte a végzet. Trianon kapcsán ketté vágták a megyét, és egy határváros lettünk. 1944-ben az értelmiség java részét elhurcolták. És akárhogy is nézzük, az a rendszer, ami aztán megpróbálta kiemelni, és talán ki is emelte, az már véget ért. És azóta keresi az identitását, keresi az útját. És polgármesterként meg kell, hogy erősítsem Salgótarjánt, meg kell, hogy erősítsem Nógrád megyét, mert talán egyedüliként ez a megye nem tudott adni országos politikust az elmúlt évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a megyéért, és kiálljak a városért. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok polgármester így gondolja, és ők is ki akarnak állni a saját városukért. Én szövetségre hívom őket, és arra kérem őket, tartsanak velem, együtt erősítsük, és együtt járjuk ezt az utat. Mert ez a mi közös utunk, ezt kell járnunk.
2: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Azáltal a csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármester a videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párt tisztséget szerzett. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
4: Úgy gondolom, hogy Nógrád megye többet érdemel annál, hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és a befolyását. Salgótarján polgármestere politikusnak állt. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor egy történelmi vereség után magunkba kéne nézni, és le kéne vonni mindenféle következtetés, hogy miért büntettek meg a választók minket, Fideszt, KDNP-t, ahelyett nem ez történik. Előtérben megint nem a választók érdekel, hanem a politika. A politikai érdek, a politikai befolyás, hatalom megtartása. A bukott karmester nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Nem kellene. Én nagyon sajnálom a Bálintot, mert egy jó ember. Én nagyon sajnálom, hogy ő belépett ebbe a... rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések érdekeit rontja, esélyeit rontja ezzel az egésszel.
2: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vácdukai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kis huszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kis huszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Makkos Lászlót, Vácduka polgármesterét hallják.
0: Hála Istennek a vácdukai vágtát, illetve a nemzeti vágtának az egyik előfutamát 7 évvel ezelőtt sikerült idehozni, és az első években annyi pozitívat kaptunk, egyrészt a vágtásoktól, tehát a vágta szervezőitől, valamint itt a településnek a lakóitól, hogy mindenféleképpen így a testület ezt egy közösen elhatározta, hogy hogyha lehet, és van lehetőség rá, akkor még jó pár évig, jó sokáig, hogyha lehet, akkor ezt biztosítjuk itt, ezt a gyönyörű helyszínt, hiszen azért ez nem egy átlagos helyszín, és hogy a többi pályával, ami így belföldön található, ennek az a különlegessége, hogy domboldalva van. Tehát itt azért kellett egy kicsit a pályaépítéssel is trükközni, ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen a pálya, de pont ez lett a vágtások körében is a legtechnikásabb.
2: Fél száz hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az ötödik Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a hetes tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéket is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Beres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta.
5: Időjárás.
2: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony Terenyev elterületén, valamint Tahitótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt közel 2 évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Krejcsi Bálintot, a Fidesz alelnökét hallják.
3: Én Salgó Tarjánban születtem, és a gyermekeim már a 6. generáció, akik eképpen tesznek. Szorosan kötődünk a városhoz, szeretjük azt. Nehezített terepen dolgozunk. És hogy miért is? Salgótarján talán nem a legsikeresebb város. Oly sokszor utolérte a végzet. Trianon kapcsán ketté vágták a megyét, és egy határváros lettünk. 1944-ben az értelmiség javarészét elhurcolták. És akárhogy is nézzük, az a rendszer, ami aztán megpróbálta kiemelni, és talán ki is emelte, az már véget ért. És azóta keresi az identitását, keresi az útját. És polgármesterként meg kell, hogy erősítsem Salgótarjánt, meg kell, hogy erősítsem Nógrád megyét, mert talán egyedüliként ez a megye nem tudott adni országos politikust az elmúlt évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a megyéért, és kiálljak a városért. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok polgármester így gondolja, és ők is ki akarnak állni a saját városukért. Én szövetségre hívom őket, és arra kérem őket, tartsanak velem, együtt erősítsük, és együtt járjuk ezt az utat. Mert ez a mi közös utunk, ezt kell járnunk.
2: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgó Tarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Az általa csak bukott karmesternek nevezett személy szerinte nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos pártisztséget szerzett. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
4: Úgy gondolom, hogy Nógrád megye többet érdemel annál, hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és a befolyását. Salgó Tarján polgármestere politikusnak állt. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor egy történelmi vereség után magunkba kéne nézni, és le kéne vonni mindenféle következtetés, hogy miért büntettek meg a választók minket, Fideszt, KDNP-t, ahelyett nem ez történik. Előtérben megint nem a választók érdekel, hanem a politika. A politikai érdek, a politikai befolyás, hatalom megtartása. A bukott karmester nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Nem kellene. Én nagyon sajnálom a Bálintot, mert egy jó ember. Én nagyon sajnálom, hogy ő belépett ebbe a... rálépett erre az útra, mert Salgó Tarján és a környező települések érdekeit rontja, esélyeit rontja ezzel az egésszel.
2: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágda Vácdugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kis huszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kis huszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Makkos Lászlót, Vácduga polgármesterét hallják.
0: Hála Istennek a vácdugai vágtát, illetve a nemzeti vágtának az egyik előfutamát 7 évvel ezelőtt sikerült idehozni, és az első években annyi pozitívat kaptunk, egyrészt a vágtásoktól, tehát a vágta szervezőitől, valamint itt a településnek a lakóitól, hogy mindenféleképpen így a testület ezt egy közösen elhatározta, hogy hogyha lehet, és van lehetőség rá, akkor még jó pár évig, jó sokáig, hogyha lehet, akkor ezt biztosítjuk itt, ezt a gyönyörű helyszínt, hiszen azért ez egy nem egy átlagos helyszín, és hogy a többi pályával, ami így belföldön található, ennek az a különlegessége, hogy domboldalba van. Tehát itt azért kellett egy kicsit a pályaépítéssel is trükközni, ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen a pálya, de pont ez lett a vágtások körében is a legtechnikásabb.
2: 500 hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéget is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
6: Jó reggelt, ki az ágyból hétalvók, csipát kitörölni, jobb lábbal felébredni, felkelni és neki menni a mai napnak, úgyhogy ebben segítünk, elmúlt 6 óra héttel. Oli csak Ádámot halljátok, Karvas Sanyi, neked is jó reggelt, mert te is itt vagy elvileg, ahogy látlak, és most már hallnak is talán.
7: Igen, itt vagyok, jó reggelt és szép hetet mindenkinek. A sulisoknak kitartás, na ez az utolsó hét.
6: Tényleg? Ez az utolsó hetünk?
7: Igen, és az akkor jó. Jön a megérdemelt nyári szünet, úgyhogy tényleg ez már lazaság lesz, kirándulás, bulizás, ünneplések, jó beszélgetések, úgyhogy csak lazán, nyugodtan. Június 15-e hétfő van, névnaposok, Jolán, Vid, aztán Ábrahám, Bernát, Ibrahim, Izolda, Lothár, valamint Santa és Zoe. Hát sok boldogságot az ünnepelteknek, Isten értesse őket, na meg persze a születésnaposokat is. A telefonszámunk 0635-957-957, Viber számunk pedig 0635-66-22-62.
6: Így igaz. Mi volt a hétvége? Jött eszembe, Csanyikám.
7: Egész jó volt. Kicsit olyan szaladgálos, pakolós.
6: Na.
7: De most már azért tényleg lassan minden a helyére kerül itt nálunk is.
6: Az jó.
7: Meg hétvégén egy picit oda voltunk, Debrecen.
6: Az igen.
7: Kis újszállás környékén. Tehát volt kis csavargás is, na, utazás is, és kikapcsolódás is. De most már újra.
6: Munka van, gyerekek, munka van, úgyhogy a mai napon többek között sportolunk, mert hogy ugye múlt héten tartották Balassagyarmaton a Talent 2019 ese tagjai, vezetői, a kis ilyen szezonzáró, évadzáró összeröfenésüket a Mördési Központban, és ugye Mohácsi Lacival beszélgettünk arról, hogy itt a Egyesület egyik vezetőjével, hogy hát azért megpörgetjük a történetüket mindenképpen a rádióban is, mert hogy nagyon szép eredményeket értek el, legyen szó fociról vagy futcáról, úgyhogy a mai napon többek között Mohácsi László is majd a vendégünk lesz, úgyhogy ezért is érdemes minket hallgatni, meg azért is, mert hozzuk a jó zenéket. Itt az első.
8: Csip

0: 73-ba viszünk vissza benneteket. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy kis megasláger után a világ egyik legerotikusabb megaslágerével fogjuk folytatni a reggelt. Mit szóltok hozzá? Jó lesz.
1: Igen.
0: Igen, mert hogy 73. június 15 a Motown Records kiadja Marvin Gaye Let's Get It On című számát. Ugye ez Marvin legsikeresebb Motown kislemezze, és egyik legismertebb dala. Rengeteg filmben volt, és ugye általában akkor, amikor izgalmas dolgok történnek, főleg az ágyban. Ha valakinek nincs meg ez, így hirtelenjében, akkor most bejátsszuk a dalt, szerintem biztos, hogy hallhattátok, és biztos, hogy beugrik majd valami olyan film, amiről gyakorlatilag...
2: Én úgy azt hittem, hogy a Zsötem a legerősebb.
0: Nem, ez, figyelj, ez az, ez a top, ez a number one.

0: Hány gyerekek?
1: Ennyi, ennyi. Óriási a nóta.
2: Szép.
1: Csodál. Óriási a nóta. A 70-es évek egyik legszexisebb dalaként ismerik. Ugyanakkor a számnak az első változata, a szöveget illetően, az még ilyen spirituális volt, ilyen életigenlő témáról szólt, és ezt a hát egy kicsit igen, fűtöttebb hangvételű szöveget Marvin Gaye és volt egy társszerzője A Thousand közösen alakították ki, és hát egy valódi szerelem ihlette a nótát, ugyanis fontos szerepe volt a dalnak, vagy a dalban, a dal megszületésében Janice Hunternek, mert ugye a felvételek idején Marvin akkor ismerte meg ezt a hölgyet, és az ő iránt érzett vonzalma az jelentősen befolyásolta a dalt, meg az egész albumnak a hangulatát.

0: Akik zenélnek, az a Funk Brothers, ugye ennek a Motown kiadónak volt egy, hát egy stúdió zenekara, és ugye jöttek a sztárok, és akkor fölték a nótákat, és ugye a Funk Brothers volt az, aki nagyon sok sztárral együtt dolgozott, és ugye ez a groove, meg a vópedálos gitárhangzás, azt ők találták ki. És ugye, igen, tehát, hogy a szöveg tartalma az ugye annyira erotikusra sikerült, hogy ugye nagyon eltért Marvin Gaye vallásos neveltetésétől, és az édesapja, képzeld el, Sanyika, hogy álljátok, felhívta őt telefonon, miután meghallgatta dalt, és arra kérte, hogy hát ne ezen az úton menjen tovább. De azt mondta, hogy fiam, kicsit sok. Jó, ez így. Nem szabad. Pedig jó nóta, nem?
1: Igen, szép.
0: Én azt mondom, igen. Aztán ugye kapott még ismeretlen figyelmet 2010-ben, meg 2020-ban is, mert hogy Ed Sheeran a Thinking Out Loud című slágerét ugye, hát igen, többször azzal vádolták meg őt, hogy ebben a nótában gyakorlatilag ellopta a Let's Get It On-t. Végül egyébként a bírósága az Ed Sheeran javára döntött, tehát hogy plágiumról ilyen szempontból nem volt szó. Úgyhogy tessék meghallgatni a dalt is, ma anélkül, hogy én belepofáznék, meg a lemezt is, mert a tényleg nagyon jó, akár este fölrakni, és aztán legyen, aminek lennie kell.
1: Ráhangolódni az estén.
0: Így van, ennyi.

0: Van jó pár születésnaposunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, akiket megemlítünk Karvasonyi kedvéért is természetesen. Itt van az első, akit én nagyon-nagyon szeretek, 72 évesen mai napon James Belushi, amerikai színész. Nekem az egyik legkedvesebb és legkedveltebb ilyen televíziós sitcomom vagy sorozatom az ugye Jim szerint a világ, vagy 11 néhány év vagy van belőle. Én nagyon bírom azt a sorozatot, szerintem abban még parádés, még mindig parádés James Belushi a mimikájával, a mozgásával, a szövegével, mindenével. Nagyon-nagyon szerettem egyébként, úgyhogy ő a mai napon születik. Akárcsak Courtney Cox, ugye amerikai színésznő, ő volt a Jó barátokban, Mónika, ő is a mai napon született, de nagyon sok mindenben szerepelt, ugye Sikolyokban volt ő benne, Ace Ventura-ban játszott, azt hiszem, ott is ott volt, úgyhogy azért a Jó barátokon túl is volt élet. Egy kis történelem, 1919-ben a mai napon elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti óceán feletti átrepülés. Azért csak hisztem volna, hogy ez sikerül, vagy nem, ugye? Tehát, hogy...
1: Úgy a fenében le. Érted. Ma is.
0: Igen, ma is. Egyébként tényleg ma is. Igen, egy angol pilóta, két angol pilóta indultak útnak, a mai napon 19-ben. És a kanadai St. John's-ból az angol légierőben rendszeresített Vickers Vimy kétmotoros bombázó repülőgépen indultak el. Azért mesettő, hogy egy nagyobb méretű, meg azért ilyen két motoros-rotoros történettel azért már csak sikerült, de azért azon csak is sztori lehetett szerintem, nem? Tehát, hogy
1: nem tudsz mit csinálni, ha
0: összejön, vagy nem jön. Igen, azért ez érdekes. Aztán a mai napon megszületik Foki Otto is, aki ugye animációs filmrendező, reklámgrafikus volt. Hát figyeljük, Misi Mókus, az első tévémacit, ő találta ki, nem tudom, a legkisebb ugrifüles, Mir Murbáb, meg ilyesmi, ez mind az ő nevéhez köthető. És még egy fontos dolog mára, hogy Erkel Ferenc megnyerte a mai napon a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 13 pálya műrkezett be, és hát azt mondták, hogy na, Ferikém, akkor tényleg a legjobb. Olyan érdekes, hogy egyébként pont ezen a napon nyilván egy jó pár évvel később hunyt el Erkel Ferenc.
1: Látod, vannak azért véletlenek.
0: Vagy éppen nem véletlenek, úgy ez egy nagyon fontos kérdés. Na, jó van, megyünk tovább, mert hogy egy régi Nógrád előttünk, amit átbeszélünk Gere Józseffel.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 94-es régi Nógrád az, amit átbeszélünk pillanatokon belül Gere József balassagyarmati helytörténészünkkel, és a holokauszt emléknapról szól a cikk, amely úgy kezdődik, hogy közös imával indult tegnap reggel az emléknap Balassagyarmaton a zsidó temetőben, majd 4:11-kor az új emléktábla avatási ünnepsége vette kezdetét, tehát ugye főleg azért mentünk most itt erre, mert hogy amellett ugye, hogy hát nyilván a holokauszt emléknapot ugye ezt megtartották, de itt azért egy eléggé komoly emléktábla van, amelyet ugye most már szintén lehet látni, és hát itt egy kis fotóriport is van, Réti János ezredes szárnysegéd és a Zsidó Világkongresszus Kelet-Európai Irodája nevében Bakos Lajos alelnök leplezte le az emléktáblát, úgyhogy picit visszamegyünk az időben, és ebben segítségünk lesz Gere József, úgyhogy itt is van a vonalban. Szia Józsi, jó reggel.
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Úgy utána azt sokszor beszéltük már, vagy hát érintettük már, ez egy eléggé komoly létszámban éltek itt zsidók annó Balassagyarmaton, és ugye meghatározták az ipart, a kereskedelmet, a városnak az attitűdjét, nem beszélve például ezekről a házakról, amelyek ugye itt vannak a főutcán is. Ugyanakkor azért itt, ha a 94-es cikkre fókuszálunk, akkor arra visszaemlékszel, amikor ez az emléktábla avatás volt, vagy amikor azért itt szóba került, hogy akkor egy ilyet létre kéne hozni ott a falon?
3: Igen, az, hogy valamilyen emlékhelyet kell, emlékművet, emléktáblát kéne avatni, ez akkor eléggé elevenen élt a köztudatban, és volt rá akarat is. Ugye arról beszéltünk már korábban, hogy a kb. 10 000 fős városban olyan több mint 3 000 zsidó lakos volt, állampolgár volt, tehát nagyjából a város egy harmada.
0: Igen.
3: És tényleg a arculatát, életét, stílusát, hétköznapokat meghatározott a zsidó közösség. Hát ugye év fontos dátum, a 93-as, mert a temetőt az országban először védetté nyilvánították. Tehát ez a mai napig is egy komoly fegyvertény. Arra jártam ugye dolgozni, nagyon sokszor jöttek látogatók így reggel Budapestről taxival. Tehát a családtagok, leszármazottak még számon tartják a itt eltemetett hozzá tartozókat. És hát ugye ezt is már többször kibeszéltük, hogy óriási vesztesége a városnak, ütődött németek a raktárnak használt zsinagógát, ami ugye mór stílusú zsinagóga volt. Itt a újságcikk szerint a Közép-Európa második legnagyobb, én úgy tudtam, hogy a legnagyobb, nem tudom akkor mi az igazság, ilyen stílusú zsinagógája volt. Szóval december 8-áról 9-e éjszaka felrobbantották, már nem volt energiájuk kipakolni belőle a dolgot. Egyébként ilyen konzervek, meg ilyesmik voltak benne, tehát annyiból jó volt, hogy a éhező lakosság az úgy orosz kis katonák őrizték, de főképp a gyerekeket oda engedték, és akkor hát vihettek ilyen német, elég rossz minőségű konzerveket. Na, nem is ez a lényeg, elkalandoztam. Az épület mindenki, vagy sokan azt mondják, hogy menthető lett volna valamilyen formában, mert csak a közép részét, a tetőt robbantották be, tehát omlásveszély címén, amilyen képek most megmaradtak, ott rosszabb állapotot mutat, mert még itt külön ilyen pici bontásokat és robbantásokat csináltak rajta. Na ez aztán végképp megbecsételték az épületnek a sorsát, ugye a helyén van most a piac, ezt is már
0: megbeszéltük. Igen, ez mindig olyan fura, hogy elképzelem, vagyis olyan nehéz nekem most elképzelni, hogy milyen lehetett a város képe. Józsi, tudod, hogy ott volt gyakorlatilag Közép-Európa, nem tudom, első, másik legnagyobb zsinagógája, hogy mennyire más kép nézhetett ki Balassagyarmat.
3: Így van, tehát a városnak durva. A távoli képének is egy meghatározó épülete ott nem magas volt a négy tornyával, és ugye ez látható volt messziről is, tehát ugye a városképnek a katolikus templom torony, evangélikus templom torony és a zsinagóga volt a meghatározó, kiemelkedő pontjai.
0: Igen, szép lehetett. Oké, köszönöm szépen, és akkor holnap folytatjuk majd megint, Józsi. Jó, hozok egy Nógrádot nektek meg a hallgatóknak. Köszönjük szépen, mi pedig a dalokkal folytatjuk, hallgassátok továbbra is a 95.7-et, vagy a 91.9-et.

0: vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
14: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett. Írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt közel 2 évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Dugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Konc Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Duga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
1: Időjárás.
14: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
14: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
2: A hetes hírek után folytatjuk a Start menüt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Karvas Anyika. Neked is szép reggelt, hello.
15: Neked is, és minden hallgatónak jó reggelt. Köszönjük az információkat, úgyhogy kezdődhet is a hét. Június 15-e hétfő van, mert tudom, hogy már azért több mint 7 órája elkezdődött, ezzel tisztában vagyok, de úgy igazából szerintem, hogy csak most fog beindulni a forgalom, meg minden, úgyhogy legyetek türelmesek, óvatosak, és még egyszer mondom a sulisoknak, kitartás, ez az utolsó hét a nyári szünet előtt, de remélem ti is velünk tartotok az elkövetkező órákban. Jönnek a megaslágerek, és hamarosan érkezik is az első témánk.

0: A megaslágerek után itt is vagyunk, jó reggelt, és hát egy Karvai Sanyi által felpattintott téma az, amivel fogunk foglalkozni most, és már is várjuk hozzászólásokat, jó? Mert hogy én nem akartam vele foglalkozni, de kötötte az ebbet a karóhoz a Karvai Sanyi, úgyhogy 0-30-5-66-22-62, és ugye ez nem lesz más, mint a Balaton járak kérdése, mert hogy igen, ugye most már belindult a főszezon, bár ugye a strandbüfék jelentős része már egyébként egy május környékén is megnyitott a kapukat. Lehetett ugye érzékelni azt, ezt lehet több helyről is olvasni. Én nem voltam, úgyhogy tényleg csak itt a kis összegzéseken, megírásokra tudok alapozni, hogy mire lehet számítani idén a nyaralóknak.
1: Hát ez már májusban téma volt egyébként.
0: Igen.
1: Ez már több hírcsatorna is, rádió is, tévé is foglalkozott vele, hogy milyen iszonyatos árak lesznek az idén a Balatonnál.
0: Igen, mi az, hogy iszonyatos?
1: 3000 forint egy lángos, meg 4000?
0: Igen, annyi lesz.
1: Ez semmi?
0: Igen.
1: Gyerekek, hol tartunk? Mikor egy kiló liszt kerül 130 forintba, vagy legyen 200 durván? Egy kiló lisztből mennyi lángos sütsz meg?
0: Nem tudom, mert próbálkozni akartam a lángos sütéssel, de majd ami késik, az lassan jön. Bár az a baj, hogy nem tudom, hogy mennyi olaj kell érted hozzá.
1: Rengeteg
0: olaj.
1: Nagyjából az olaj. Jó? Literje. Ha veszel mondjuk egy 2 literes olajat, akkor még olcsóban is meg tudod, vagy az 5 literes olajat, akkor olcsóban jössz ki. Tehát nyilván ők ugye nagy tételbe vásárolnak. Az egy rablás, ami a Balatonon folyik.
0: Azt mondod? Készültek egyébként oda?
1: Lehet, hogy majd egy pár napra lemegyünk, tehát ezt nem mondom, augusztusban tudod, ott vannak a rokonok, anitának, tehát valószínű, hogy biztos le fogunk menni, meg a sógor oda költözött, de tényleg iszonyatos árak vannak. Pedig mindig úgy indultam oda, hogy semmi se drága, de bocsánat, azt mondom, hogy a pofátlanságnak, az arcátlanságnak is kellene, hogy határa legyen, és nem tanulnak, tehát, hogy nem volt még elég, hogy nem tanulnak az a baj, hogy ők ebbe a 2-3 hónapba akarják az éves megélhetésüket megszedni a Balatonon árulók, és nem tanulnak ebből, hogy már az emberek inkább elmennek Horvátországba, lehet, hogy autózik 150 kilométerrel többet, de ott azért mégis elfogadhatóbbak az árak.
0: Aha, na jó, beszéljünk akkor erről mindjárt, jó, és akkor tényleg várjuk a hozzászólásokat is, hogy ki volt már akár lent, és miket tapasztalt, ugye 0-30-5-66-22-62 a Viber számunk, ugye, hogyha van netetek, meg ez az applikáció, az fönt van, akkor egyenesen tudtok nekünk üzenni, és ugye itt azt írja az egyik cikk, hogy ugye az elmúlt évekhez hasonlóan idén is folytatódott az áremelkedés, az északi parti büfékben egy sima lángos 1300-1400 forintba kerül, a klasszikus sajtos tejfölös változatért 2300-2400 forintot kell fizetni, a különleges feltételekkel azonban ezek még drágábbak lehetnek. Egy gírosztos változat ára már 3400 lehet, egy bolonai szószos, vagy egy tarjas lilahagymásé, akár ugye 3008 környéke is, és a palacsinta esetében is érzékelt a drágulás, kakaós, fahéjas vagy lekváros változatok ára jellemzően 450-500, nutellási 550 forint körül van, de mondjuk egy medgyes mákos túrós történet az már 650. Tehát nagyjából ilyenekkel kópál a cikk, úgyhogy beszélgetünk erről, hogy akkor ez most tényleg sok-e, vagy kevés, nyilván ugye itt be lehet tenni az örök kérdést, hogy mihez képest, de ezt mindjárt akkor Sanyikával, ha már felosztad, átrágjuk magunkat.

0: A balatoni árak a témánk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy lehet, hogy valamelyik drága imádott megafonistánk az mondjuk ott van Füreden, vagy Siófokon, vagy Lellén, ki vannak a placon éppen, és hát streamen keresztül a megafonfm.hu-n keresztül hallgatnak minket, vagy éppen már dörrennek lefelé az M7-esen, és hamarosan beérnek mondjuk valóban Tihany környékén, és simán
1: lehet. Tényleg a szabadságolások időszaka lassan beindul, nem csodálom egyébként, jó mondjuk, meg azért általában mindig úgy van, hogy véget ér a suli, és akkor utána
0: igen.
1: Szoktak úgy többen lenni. Valamilyen szinten érintett vagyok a történetben.
0: Na, mondd.
1: Alitának, a feleségemnek az unokatesói gyakorlatilag ebből élnek. Balatonon. Van,
0: igen.
1: Van delikátesz, van, aki fagyizót üzemeltet, halast üzemeltet, stb. Stb. És tudod, nem felejtem el, és egyszer azóta sem tudom ezt úgy megemészteni, feldolgozni, hogy Siófok aranypart.
0: Igen.
1: Elment árubeszerzésért a Tomi. Igen. Megvette 300 forintért ezt a felfújhatós matracot.
0: Igen.
1: 300 forintért. És akkor így mondta Anitának, hogy segítsen már beárazni. És akkor, hogy így gondolkodott rajta, hogy mennyiért kéne adni. Mondom, mi van? Ezen gondolkodni kell. Hát mondom, persze, tegyél rá valami hasznot. Én azt gondoltam, hogy 500 forintért adja, akkor neki is megérte, egy darabon van 200 forint haszna.
0: Uh-huh.
1: Érted? És tudod, mennyire adja? Ezeröt ér.
0: Aha.
1: És ezek a... Kár, hogy nincs a Norbi... És
0: akkor... Nem, mert itt az nem menne vége a műsornak.
1: Tízig téma lenne, én tudom. De tényleg, tehát és akkor... És rányomta az 1500 szintot, érted? Tehát és nyilván tudod, hogy úgyis megveszed a gyereknek a part közelébe.
0: Igen.
1: Persze. De azért ötszörös haszonna, tehát hogy nem értem, tehát hogy akár, és ha mondom, lángos is, hogy 3000 forint körül lesz ezen a nyáron, hol kerül az elő, és mindenki nyomja, érted, ezzelre, hogy merül neki a munkatársakat, ki kell fizetni, de minden emberről hasznot akar mindenkiről behajtani. Én a múltkor szóvá tettem, ide kerültünk Pesterzsébeten, ide költöztünk, van egy étterem. Egy menüjük van, és 2800 forint egy menü. És azt mondtam, hogy jó, az jó ár, elfogadhatok leves második, tudod?
0: Igen.
1: De hogy milyen kicsi adag, Ádám, csak az étvágyadat hozza meg. És beszéltem a Melindával, hogy én ilyen kicsi adagot életemben nem láttam.
0: Uh-huh.
1: És akkor mondom, mi kerül ennyi? Mert hogy ő neki 11 embert kell alkalmaznia, mert a dobozok, mert az üzemanyag, mert így az előállítás, stb. Nem érdekel. Mondom, sokkal nagyobb forgalmad lenne, hogyha nagyobb adagot ad. Iszonyatos, hogy milyen hirtelen. Ez régen volt a 90-es években, amikor mindenki vállalkozó lett, és akkor ilyen otthon csinált ilyen ital boltot, vagy mitő garázsba.
0: Igen.
1: Árulták a két literes üdítőket, meg a másfeles üdítőket, és akkor megvette mondjuk az egyiken 99 forint, honton is a kocsmában 800 forint volt már akkor a két literes üdítő. Hát persze, hogy nem vette meg senki. Érted? Meg a zöldségesek, ez a hirtelen meggazdagodni, és igen, a Balaton, hogy ők, én tudom, de miért nem mennek el dolgozni? Bocsánat. Én tudom, hogy szeptemberig van a szezon, vagy augusztus 20-án van nagyjából vége, és akkor még mondjuk szeptemberig

0: pénz egész évben kitartson. Tehát, hogy senki nem felügyeli ezt. Ez egy rablás. Ez egy rablás, gyerekek, mikor 800 meg 1000 forint egy gombóc fagyi. Én tudom, hogy Pesten is 500 meg 600 forint, tisztában vagyok vele.
1: Igen. De
0: azért, mert Balaton, azért nehogy már 800 meg 1000 forintot kérjenek. Ja, van ez a hókristály, tudod?
1: Igen.
0: Vagy hogy hívják, mi a másik neve?
1: Tudom, mi egy jégkristály, vagy nem tudom, mire. Igen,
0: jégkása.
1: Ez a jégkása, na, soha nem ettem. Vagy már olyan régen ittam már ilyet,
0: igen. Régen is régen. Anitának egy unokatesója, ezzel foglalkozik a fagyizó mellett, a fagyizás mellett.
1: Jégkása készítés. Igen?
0: Jégkása. És akkor 3 deci, 600 forint. És mondta, hogy ezen van a legtöbb pénz. Mondom, mert az előállítása, azt mondta, az előállítása 20 forint decinként.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag 10-szeres áron tudják adni.
1: Igen, csak mondjuk aggódnak, hogy most itt próbáljuk nézni az új árakat, mert ugye a szezon nyitás környékén azért már szokták akár kommunikálni, és hogy mi mennyi. Ugye 2020-ban a balatoni büfékben a palacsinta 200 meg 400 forint között mozgott, most már a kakós palacsinta 450, a nutellás 500 forint környéke, egy másik balatoni büfénél a kakaós, a fajas meg a lekváros 500 forint volt, a nutellás meg 550 volt, de ugye valamelyikért 650-et is el lehetett kérni. A lángos ára is változott, mert hogy ugye még 5 évvel ezelőtt 2021-ben a sima feltét nélküli 700-800 forint volt, a Balatonfüred és a Csopaki strandon, most ezt a kettőt emeljük ki, illetve a klasszikus sajtos tejfölös 1002 volt, még egy pár éve, most már 2026 májusában az egyik büfében a sima lángos 1003, a tejfölös 1006, a sajtos 1007, még a klasszikus sajtos tejfölös az 2300 forint. Persze mennek benne itt a pluszok is, hogy merre, hol, és különben is. Igen, egy...
0: Minél nagyobb városi helyen vagy strand környékén, akkor az hiddel el fogja érni a 3000-et is.
1: Igen. Na most akkor mennyi legyen, Sanyika?
0: Szerintem...
1: Annyi, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt?
0: Hát egy 1000 forintnál én többet nem engednék. Tehát ott biztos, hogy kell...
1: De az mi? Egy sima lángos 1000 forint legyen.
0: Igen, így van. És akkor a sajtos tejfölös meg 1003. Azzal meg kellene, hogy elégedjenek a kereskedők. Ugyanis most mennyi sajtot tesz rá? Mennyi? Egy kanál tejföl tesz rá?
1: Uh-huh.
0: Hát azért álljon már meg a mellett. A lángosnak mondom, egy kiló lisztből mennyi lángost meg tudsz sütni? De ez olyan, hogy a pogácsa is. Én nagyon szeretem a pogácsákat. De én tudod, meséltem neked, hogy bármilyen céges, meg sajtótájékoztatom, ott én csak pogácsát eszem. És egyszer fel nem fogom a múltkor, 8000 forint 10 deka pogácsa.
1: Uh-huh.
0: Vagy illetve 800 forint 10 deka, 8000 forint egy kiló. Hogy mi kerül abba egy kiló pogácsába, ami 8000 forint, hogy mi kerül abba 8000 forintba, adjuk már gyerekek. Amikor megsüt, adjak, hogy szokott sütni, mit, hogy két tepsivel megsüt, és akkor mit, elmegy egy fél kiló lisztrá, vagy nem tudom mennyi.
1: Valaki azt írja neked, hogy nem kötelező megvenni, ha valaki drágának tartja, választhat másik helyet, vagy vihet otthonról lennivalót a strandra.
0: Ez hülyeség. Akkor, ha én nem vesztem meg, akkor tönkre mész. De biztos, hogy vállalkozó vagy.
1: A legtöbb ember évente egyszer két...
0: Bocsáss meg, én az ilyen embereket ezzel hirtelen meg börtönbe csuknám. Isten, bizony, mondom neked. És akkor ott majd elgondolkodna, mert ez rablás, amit csinál.
1: Valaki pont eléri azt, hogy a vállalkozók nem jótékonysági intézmények, nekik is meg kell élniük valamiből.
0: Persze. Csak nem így. Nem ilyen áron, nem ilyen hirtelen 3 hónap alatt megszedni. Én fizessem ki neki, azért mert utána majd egy 8 hónapig otthon lumpol. Meg el tudnak menni januárba mindenféle kirándulásokra, külföldre. Mert ebből mennek.
1: Jó, egyébként pro-kontra, amiket kapunk szerintem. István azt írja, hogy szerintem vannak vállalkozók, akik nem csak a költségeket építik be az árba, hanem a lehető legnagyobb hasznot is ki akarják venni a szezonból.
0: Így van.
1: Ez hasonló, mint amit egyébként te mondasz. Mindenki a lángos árán akad ki, de valahogy senki sem kérdezi meg, mennyi a bérleti díj egy balatoni büfében. 2-3 hónapjuk van megkeresni azt, amiből egész évben élnek.
0: De miért? Ő nem mehet el decemberben, októberben, novemberben dolgozni?
1: Mondjuk egyébként az érdekes hozzáállás tényleg az, hogy 2-3 hónap alatt kell

0: megkeresni azt, amit egész évben.
1: Te most is elmész a hidegbe, fölkelsz télen.
0: Jó, nyilván, de most a szezonális vendéglátás az nyilván más történet, de hogy ők ötöt nem dolgoznak ők aztán. Jó, mondjuk ott meg az van, hogy az reggel 6-tól érted, az látástól vakulásig nyomod, mint az állat.
1: De utána októbertől otthon van, mondom, Anitának az unokatesói delikát ezt üzemeltetnek, szeptember közepén bezárnak, és majd pünköst hétfőn nyitnak. Onnantól kezdve ők semmivel nem foglalkoznak. És annyi pénzt keresnek, hogy megélnek belőle szeptembertől május végéig.
0: Aha.
1: Én nem sajnálom tőlük, ne érts félre.
0: Jó, egyébként csak... jött egy volt lángosozós, egy hosszabbat írt nekünk, így van. Én egy balatoni lángossütőt üzemeltettem több mint 15 évig, és kicsit bánt, amikor minden nyáron megkaptuk, hogy biztosan lehúzzuk a turistákat. A legtöbben nem látják, mennyibe kerül már egy vállalkozást fenntartani. Adók, dolgozók bére, rezsi, bérleti díj. Nálunk például egy jó szezon legfeljebb 2-3 hónapig tartott. Ha esik az eső egy hétig, vagy rosszabb a szezon, az senki nem téríti meg nekünk. Persze vannak túlzó árak itt-ott, ezt nem vitatom, de nem szabad minden lángosost egy kalap alá venni. Mi például ugyanaz a recepttel dolgoztunk évek óta, minőségi alapanyagokat használtunk, és inkább legyen elégedett a vendég, mint hogy egyszer keressünk rajta sokat. A visszajáró vendégek jelentették a megérhetésünket, nem az, hogy valakit egyszer becsaptunk. Érdekes.
1: Igen, ez egy jó hozzáállás.
0: Na, beszélünk még akkor erről, mert hogy kaptunk, bár azt írja, hogy ne hívjuk őt, nyilván nem fogjuk fölhívni, de akkor mi beszélgetünk egy picit mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt közel 2 évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Dugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is 3 korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Duga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a 7. alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: A balatoni árakról beszélgetünk még egy pár percet, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ugye azért egy volt lángosozónak a üzenetét olvastuk be az előbb, ugye azzal zártuk a beszélgetés előző részét, ugye Viber számunk 0635 66 22 62, és azért itt beindultak a turbinák. Igen, ha egy jó minőségű, frissen sütött lángost kapok normális adag sajtal és tejföllel, akkor inkább kifizettem, mint hogy spóroljak rajta.
1: Hát jó, persze, igaza van nyilván.
0: Mindig azt hallom, hogy drága Balaton, mégis tele vannak a büfék, úgy tűnik sokaknak megéri.
1: Hát nem megéri, ha már lemegy, akkor enni kell. Tehát ez megint egy rossz hozzáállás. Ez ugyanaz, hogy mert hogy mindenki nézi a kereskedelmi ócska műsorokat, de ezt adják, nem tudsz mit csinálni.
0: Amíg soráll a büfénél, addig nehéz azt mondani, hogy rosszul árazták be.
1: Mondom, erre ugyanaz a válaszom.
0: Micsoda?
1: Hogy enni kell, és nyilván fogsz enni, és meg fogod. Most azt mondod, ha már ott vagy, akkor nem fogod. Hova mész? Te nem tudsz mit tenni. Tehát most a 40 fokban nem fogsz elmenni a Balaton partról, mondjuk be a városba, és húzzak a Párizsit venni.
0: Uh-huh.
1: Kifrivel.
0: De akkor ki fog fizetni?
1: Hát ki, persze.
0: Igen, mert ugye itt azt érveli a hallgatónk, hogy figyelj, tehát hogy elmész, tudod, hogy drága, húzod, de azért csak kifizeted. Hát akkor meg mi van?
1: Nem
0: fizetett ki. Tehát ugye itt akkor beszélünk már arról, és ugye ezt mondja a hallgató is, akkor beszélünk arról, hogy itt egekben vannak már az árak, amikor nem fogják venni a lángost. Nem? Tehát evidencia. Hát, tehát beárazol valamit, 50 millió forint alatt most már nem találsz mondjuk Budapesten lakást, erről pont beszélgettünk a napokban Balog Lacival. Az miért van? Hú, brutálisan nagyok a nézetméter árok, másfél millió, tehát ugye ez a halál az egész, de megveszik mégiscsak.
1: Meg.
0: Elmész 2300 forint egy sajtos tejfölös lángos, meg fogod venni. Akkor lesz majd probléma, és akkor lesz majd gyakorlatilag itt ennek az egész panasz áradatnak realitása, amikor majd a lángosozók fognak arról panaszkodni, hogy senki nem veszi a lángost.
1: Bár bekövetkezne ez, Istenem.
0: Ezt kívánod?
1: Ezt is.
0: Hát de nézd meg a lángosozósunkat, aki írt az előbb egyébként, ugye azt írta, hogy a visszaerő vendégek jelentik a megélhetést, nem pedig azt, hogy valakit egyszer becsapnak. Tehát, hogyha elmegy egy család, érted, és ott van 2300-400 forintért mondjuk a büfében a lángos, és mondjuk ott vannak egy hétig, és hogyha az a lángos finom, az a lángos jó, akkor ki fogják megint a héten mondjuk még háromszor perkálni, mert igaz, hogy drága, de legalább jó. Ezt mondja.
1: Ezt kellene megbecsülni a sok embernek, tudod? A visszatérő vendégeket.
0: Hát
1: pontosan.
0: Igen. Tehát azt mondja itt azért a lángosozós hallgatónk, hogy hát nem lehet azért egy kalap alá vetni az egészet is, hogy ne küld börtönbe az összes lángosozót a Balaton környékéről, Sanyika. Nem, légy szíves. Most, hogy mondod, úgy, de megennék egy lángost. Na mindegy. Jó, megyünk tovább. Lemozogjuk ezt. Maradjunk ennyiben ezt a témát a következő órában. Addig is jönnek a megos lágerek.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Megijesztél?
5: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Tudom, mit teszel idén nyáron.
11: Ne paráztass már, Béla!
10: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Az általa csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párttisztséget szerzett. Fél száz hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az ötödik Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a hetes tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új, versenyzésre alkalmas stéget is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres elők Anglia déli partjainál, közölte a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a Smirtos nevű jármű a korlátozások megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagot szállító orosz árnyékflotta tagja. A 6 órán át tartó tengerészgyalogsági akció után a tartályhajót ideiglenesen a déli partok előtt lehorgonyozták, és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
15: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
17: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
15: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony Terenyevel területén, valamint Tahitótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan!
18: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
18: Megafon.
19: Nagyot szól.
20: Sportolgatunk, futballozunk, futszálozunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Igen, ha Norbit lenne, akkor azért egy picit jobban benne lenne a történetben. De most bevállaltam ezt Karvasanyival, hogy én, mint aki olyan hülye a futballhoz, hogy csak na, futballról fogunk majd beszélgetni, és futballról fogunk majd értekezni, meg futszáról. De könnyű dolgom lesz. Azt meg tudom ígérni nektek, kedves hallgatók. Ugyanis majd Mohácsi Laci, a Talent 2019-es vezető lesz a vendégünk, hamarosan, ugye Balassagyarmati egyesületről van szó, és azért hívom őt, mert egy pár nappal ezelőtt ugye egyfajta ilyen kis szezonzáró, idényzáró, évadzáró összejövetele volt a csapatnak, az egyesületnek itt Balassagyarmaton ülési központban, és elég sok díjkiosztás is történt, mégpedig azért, mert hogy nagyon szép eredményeket értek el a Laciék, a Norbiék, a Betiék, meg a srácok, a lányok, mert ugye egy srácokról és lányokról is van szó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor az azért ezt megpörgetjük, és egy picit tudják a Balassagyarmat és a környébeliek is, hogy akkor mekkora meló és munka van abba az eredményben, amit most letettek az asztalra. Ugye fogunk majd szerintem beszélgetni a legkisebbekről, mert vannak a nagyon kicsi.
16: Ugye meg kell találni Szoboszlai utódát.
20: Igen, az lehet, hogy talentben van. Jól mondod egyébként, úgyhogy fogunk beszélgetni a nagyon kicsikkel, tehát U7, meg U9, meg tényleg, akik még, tehát hogy nincs gyakorlatilag se tabella, se bajnokság, hanem tényleg csak mennek és futballoznak, akár ilyen kis partner találkozókon. Fogunk majd beszélgetni a 13-asokról, a 15-ösökről, ugye onnantól kezdve már ugye van tabella, és ugye indul a történet. Ott a U15-ben, ugye ott a alsóházi rájátszásban szép eredményeket értek el, azt tudom, úgyhogy erről is beszélgetünk a Lacival. A 17-esekről is lesz majd szó, mert azért ott már egy komoly megmérettetés van a régiós, vagy volt a régiós bajnokságban. Ott ugye ott már átjátszások is vannak, ha jól emlékszem, ugye itt futcaban is már játszatják őket, úgyhogy ez is egy jó téma lesz majd. A 19-esekkel is fogunk majd foglalkozni, a csajokkal is, mert hogy elvileg Bagos Norbi csapata bearanyozódott, hogyha jók az értesüléseim és információim, és hát a futcal is fogunk foglalkozni, ha jól tudom, akkor abszolút a megyében, ha jól emlékszem, akkor a talent abszolút úttörő, és ugye több beszélgetésünk is volt már a Lacival korábban, akár itt a reggeli műsorban, és ott emlékszem rá, hogy egyszerűen nem is tudtak itt Nógrád megyén belül futcalozni, hanem máshol kellett indulni a bajnokságban, mert egyszerűen itt nincs. Tehát nem volt. Azt szerintem most sincs még. Tehát nincs annyi futcal csapat, akik tudtak volna valamit elindítani, ezért ugye Hevesvár megyében kezdték el a történést, és akkor most már az NB2-ben voltak, ott is szép helyezés van, vagyis bocsánat, igen, futszal, ott is szép helyezés van, úgyhogy úgy sok minden lesz, úgyhogy ne abba is hagyom, zenélünk, és akkor utána átadjuk majd a szót Mohácsi Lacinak.

0: másik.
1: Remek dalok után visszatértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát ahogy mondtuk már itt az előbb is, ugye úgy kezdjük ezt a napunkat is, meg ezt a reggelünket is, hogy kicsikét mozgunk, kicsikét sportolgatunk.
2: Az sosem árt.
1: Így van, az
2: rá. Fitnek lenni, frissnek lenni,
1: igen,
2: ez
1: jutott eszembe. Igen, hát most nem pont itt, ugye mert Norbi is, meg a Nóri is itt, ma múltkor ugye beszélgettünk arról, hogy akkor itt a Körbefutjuk Magyarországot programban is benne voltak, mert akkor hogyan mozogjunk, hogyan edzünk meg, stb. Most egy picit más vonal, mert hogy szezont, évet értékelünk, mégpedig ugye a Balassagyarmati Talent 2019 ESE csapatairól van szó, ugye futszál is van, futball is van, és egy pár nappal ezelőtt történt meg a Csipet csapatnak gyakorlatilag egyfajta kis szezonzáró, évadzáró összejövetele, mert nagyon sok remek eredmény is jött, ugye vannak U19-es, 17-es, 15-es, 13-as, 11-es, 9-es, 7-es csapatok, lánycsapat, akár ovis csapat, felnőtt futszál is van, U19-es futszáltól kezdve minden van, tehát ugye iszonyat sok emberrel és sok fiatallal foglalkoznak egyébként.
2: Nem is tudom, ez a felnőtt futszál, ez U21-ig tart talán, 21 éves korig?
1: Azt nem tudom pontosan, majd max rákérdezünk mindjárt Mácsi Lacinál, mert hogy a Csipet csapat vezérével fogunk most beszélgetni, hogy egy picit ti is megtudjátok, kedves hallgatók, azt, hogy mi minden történt velük az elmúlt időszakban, milyen teljesítmények azok, amelyeket le tudtak tenni az asztalra. Ugye sportírekben azért mi szoktuk mindig figyelni, hogy akkor merre járnak és milyenek voltak a hétvégéig, viszont azért most egyfajta összegzést tudunk a Lacival összehozni, úgyhogy köszöntjük is a műsorban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit,
1: sziasztok! Na, hát akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy emlékszem rá, amikor hívtál ugye akár itt a múltkori szezonzárós ünnepségetek kapcsán, és akkor azért nagyon sok mindent mondtál el nekem, és a telefonban, hogy akkor milyen eredmények történtek, milyen bajnokságokban voltatok benne. Menjünk ezeken nagyjából végig, egy szűk 10 percünk van, és akkor emeljük a legfontosabbakat, Laci, mert azért tényleg izgalmas és eredményes hetek, hónapok vannak mögöttetek.
3: Igen, hála Istennek így vagyunk. Hosszú, izgalmas és eredményes évadon vagyunk túl, de hát kezdeném, ahogy fogalmaztál egyből a mi kis Csipet csapatunkkal, ugye igen, a legkisebbjeink is vannak, U7, U9, U11-es bozsikos csapataink is, akik hála Istennek a bozsik tornákon kívül részt vettek különböző tornákon is, és hála Istennek nagyon sok ügyes gyerkőcünk van, és többek között itt egyéb tornákon részt vettek itt az UTE partneregyesületi programunkon keresztül Újpesten különböző ilyen partneregyesületi tornánkon, ahol nagyon jól érezték magukat, és hát ugye betekintést nyerhettünk a tőlünk rangosabb kluboknak az utánpótlásába is, úgyhogy bízunk benne, hogy továbbra is ilyen szépen fognak fejlődni a gyerkőceink, és hát ugye utána jön már jönnek azok a korosztályok, az U13, U15 és 17-19 labdarúgás, ahol már ugye majdnem jövünk a nagypályára, az U13-as csapatunk itt még ugye itt sincs még tabella, ezekkel a srácokkal is hála Istennek nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és ügyesen fejlődnek velük, a Vármegyei bajnokságban vagyunk, és ügyesen fejlődnek, és hát utána már jönnek az U15-öseink, ahol már igen, van tabella, velük az alsóházi rájátszásban vagyunk, vagy voltunk érdekeltek, ahol szerencsére a dobogóra kerültünk, úgyhogy ez is egy nagyon szép eredmény. Az U17-eseinkkel pedig a kiemelt régiós bajnokságban sikerült a negyedik helyen végezni. Ez egy óriási eredmény, mert egy elég komoly bajnokságban voltunk, és ez az eredményt ezt úgy kell érteni, hogy itt azért a srácok nagy része már bemutatkozott a megye egyes felnőtt csapatunkban. Aha. És úgymond a felnőtt futball átmenetébe is részt vettek, valamint azt is el kell mondanom, hogy már ebből az U17-es csapatból már az MB2-es futszal csapatunkba is pályára léptek ketten, tehát azt tudom mondani, mondani, hogy elég sok mérkőzésen vannak túl ebben az évadban, és hát így, hogyha ezt mindezt megnézzük, valamint ugye az U17-eseinket már felfelé is játszhatjuk, ahogy említettem, a felnőtt bajnokságban is, valamint az U19-es bajnokságban is pályára lépnek, tehát ha mindezeket szemügyre vesszük, akkor nagyszerű eredmény a negyedik hely. És hát az U19-es csapatunk pedig a középmezőnyben foglal helyet, ahol szintén azt tudom mondani, hogy a csapatunk nagy része a részt vett ugye a legyen egyes felnőtt bajnokságban, valamint ők is a futsal régióban is, vagyis hogy a futsal

0: nem elsősorban az eredményre mentünk rá, hanem arra,
1: hogy játszatni kell őket, ugye?
0: Minél több mérkőzésen vegyenek részt, minél több meccs tapasztalatot szerezzenek, és minél könnyebben át tudjanak állni a felnőtt futballra ezek a srácok. Én úgy gondolom, hogy nagy ragyogóan teljesítettek.
1: A csajokról is beszéljünk egy picit, Laci, a csajokról is beszéljünk egy picit.
0: Ők jönnek, őket sem szeretném kihagyni természetesen.
1: Igen.
0: És hát nekünk az nagy öröm, hogy itt azért Barosagyarmaton ugye a női futballt is a palettánkon van, vagy a palettánkon tudjuk, és ez a női futball azért nagyon szépen fejlődött ebben az évben, ugye Magos Norbi kollégánknak a vezetésével, aki irányításával azért úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredményt ért el ez a női csapatunk, hiszen a női bajnokság, a Nógrád vármegyei női kispályás bajnokságnak az aranyérmesei lettek, az első helyezettjei, úgyhogy úgy gondolom, hogy méltán lehetünk rájuk büszkék, és nagyon szép eredményeket, tehát nagyon szép eredményt értek el. Mindemellett ezek a csajszik között voltak, akik volt ilyen régiós válogatottként képviselték az egyesületünket, Balassagyarmatot, és vettek részt nemzetközi tornán. Aha. Ugyanígy az IT Partner egyesületi program keretével már nagypályás mérkőzést is játszottak, gyakorló mérkőzést is. Tehát fejlődnek, és nem csak tudásban, hanem létszámban is fejlődünk, ami feljogosít arra minket, hogy azon gondolkozzunk, hogy esetleg jövőre a lányokkal egy kicsit nagyobb kihívás elé, vagy a lányokat egy kicsit nagyobb kihívás elé állítsuk, és egy kicsit nagyobb létszámú bajnokság, tehát nem a 5+1-es kispályás, hanem mondjuk 8+1-es bajnokságban versenyeztessük őket. Reméljük, hogy sikerül megvalósítani.
1: Én egy dolgot még egy zárosképpen azért el akarok mondani a hallgatóknak, hogyha valaki felmegy a közösségi oldalatokra, és ugye látja a beszámolóitokat, mert hogy folyamatosan jönnek a fotók, és jönnek hozzá az eredmények, és nekem annyira szimpatikus mindig, Laci, hogy azért akár a Norbi, akár ti is tényleg azért, vagy a Rados Laci, ott megy edzői nagyjából szösszenet, egy pár soros, és kendőzetlenül leírják azt, hogy jó volt-e akkor a csapat azon a meccsen, vagy pedig nem, és ezt szerintem ez óriási és becsülendő történet, hogy ebből látják azt, akár a szülők is, hogy hogyan értékelték az edzőbák azt, hogy akkor milyenek voltak a csemeték, mondjuk, és hogy jött össze a mérkőzés. Úgyhogy ez miatt nekem le a kalapa, csak mondom a hallgatóknak is, hogy tényleg ott van az, hogy jönnek az infók, és elmondjátok azt, hogy ezért volt szar, azért volt jó, és tényleg, te tényleg, ez egy ilyen tudatos döntés volt annó, amikor elkezdtétek ezt?
0: Igen, már azért úgy gondoljuk, és hát ugye hála Istennek egyre több klub veszi a példánkat, hogy nem csak a sikerekből áll egy utánpótlás futball, vagy egy utánpótlás klub, hanem természetesen a kudarcokból is, hiszen a gyerekeink a futball mellett más elfoglaltságokat is, ugye ha csak veszük alapul az iskolai elfoglaltságokat, is teljesíteniük kell. Az utánpótlás futballban a gyerekek teljesítménye nagyon sokszor ingadozik, ami természetes, és hát ha nyerünk, vagy ha sikereink vannak, vagy hogyha kudarcaink, azok is mi vagyunk, azt is kell vállalnunk, mi ezt valljuk.
1: Nekem ez tök szimpatikus lesz, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk nektek, azért egy picit pihenjetek is majd, és akkor beszélünk majd még a következő szezont is, illetően is. Jó?
0: Jó, még lenne.
1: Na, mondd akkor még gyorsan. Hát
0: még a Csipet csapatunk csúcsait még.
1: Na,
0: azért
1: jó.
0: Ugye, hát és a másik ugye a futszal szakágunkba, amiben ugye talán a legnagyobb eredményt értjük el, és azért történelmi ez az eredmény, nem csak azért, mert a mi fennállásunkban értük el ezt a nagyszerű eredményt, hanem úgy gondolom, hogy itt Nógrád vármegyében nem volt még ilyen eredmény, ahol úgymond a Nemzeti Bajnokság második osztályába szerepelt futszal csapat, vagy labdarúgó csapat, és az a második helyen végezhetett. Nekünk ez ebben az évben sikerült, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
1: Hát lehetek is.
0: És bízom benne, hogy a következő évben, ha nem is megismételni, de ugyanilyen jó teljesítmény nyújtva hasonló sikereket tudunk majd elérni. Reméljük, hogy ez a MB2-es ezüstérem, ez nagy lökés.

0: megnyitottad majd. Lehet, hogy nem csak nekünk, és megint ugye elmondanám, hanem lehet, hogy a térségnek. Már pedig azért is, mert igen, ez a...
1: Jól emlékszem, ugye, hogy nem tudtatok gyakorlatilag Nógrávár megyén belül elindulni bajnokságon, mert egyszerűen nem volt, és talán igen, minden mai igen, napig, úgyis akkor Hevesvár megyében kellett ugye kezdenetek, igen, hogyha igen, jól emlékszem.
0: Igen, Hevesvár megye rendezte igen az NB3-as küzdelmeket. Igen, tehát ennek is azért megvan a nehézsége, nem csak vármegyén belül, hanem itt azért a környező vármegyékben is. De hála Istennek mi azért végigjártuk úgymond a ranglétrát, kezdtük nagyon mélyről, és hála Istennek eljutottunk oda, ami úgy gondolom, hogy a srácokra nézve is, az egyesületünkre nézve is megsüvegelendő eredményt sikerült elérnünk. Reméljük, bízunk benne, és hát ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy, és ezt kihangsúlyoznám, hogy ebben a klubban és ebben a futsal csapatban Balassagyarmat és Balassagyarmat környékbeli srácok, Nógrád vármegyei srácok futballoznak, olyan srácok, akik többségében itt nevelkedtek, vagy a Palócfarkasokban, vagy itt a Talentban, vagy mind a kettőben. Annak idején nagyon sokukkal még én is foglalkoztam itt helyben. Úgyhogy ez óriási, óriási dolog, és igenis feljogosít arra, hogy igenis lehet itt a helyben, vagy itt a környékben élő srácokból is jó csapatot kialakítani, és ez legyen futszal, vagy nagy pálya. Én úgy gondolom, hogy ez követendő példának kell, hogy legyen itt. Tudjuk, hogy nem egyszerű, nagyon nehéz, de hála Istennek.
1: Hát jönnek az eredmények, Laci, kész, ennyi.
0: Például hogy igen, lehet, csak hinni kell az itteni srácokban is, bízni bennük.
1: Meg baromira sok munka, ennyi.
0: Munkát beletenni.
1: Így van. Oké, beszéljünk, nagyon sok sikert nektek, és örülünk ezeknek az eredményeknek, tényleg, mint Balassagyar Marti mondom. Kösz, Laci, hogy itt voltál velünk. Szia.
0: Szia.
1: Na, összefoglaljuk ezeket a sikereket mindjárt, mert hogy van egy pár, ugye, Sanyika? Tehát én is csak nagyjából hallgattam itt a Lajstromot, a felsorolást. Igen, és érthető Laci hangjából is tényleg, akár a Magos Norbit veszük, a Petit veszük, hogy azért ott vannak a srácok, meg a kis csajok mellett, és hogy ami a csövön kifér, azt mind, hogy a siker meglegyen, meg azt, hogy foci legyen, úgyhogy gyakorlatilag megy tovább a sikersztori.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Azáltal a csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármester a videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párttisztséget szerzett. 500 hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéket is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Beres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres elők Anglia déli partjainál, közölte a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a Smirtos nevű jármű a korlátozások megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagot szállító orosz árnyékflotta tagja. A 6 órán át tartó tengerészgyalogsági akció után a tartályhajót ideiglenesen a déli partok előtt lehorgonyozták, és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra.
2: Időjárás.
3: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony Terenyevel területén, valamint Tahitótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
4: Nagyot szól.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sikerek. Nagyjából ezzel a három szóval lehetne összefoglalni a Talent 2019-es dolgait, én azt mondom. Nem? Tehát, hogy a Lacit is hallgattam, ez jön le. Csajok, puccalosok, mindenki.
1: Szívből beszélt ezzel az egészről, a kicsiktől a nagyokig. Mikor így most már azért ugye elindult a foci világbajnokság, nézzük, és hogy most már talán eszembe fog jutni, hogy lehet, hogy valamelyik nagy sztár, nagy játékos is egy ilyen helyen kezdhette.
0: Biztos lehet, a pályafutását. Hogyne, hát nyilván.
1: Így eljutottak ide.
0: Nyilván. Meghallgattam ezt a zárójelbe, ezt az új VB-dalt Shakirától, hát egy eléggé rossz nóta, azt tudom mondani. Hát nem, mint a baka-baka, vagy ez a izé, sokkal jobb volt. Hallgattam, a klip is rossz, nem tudom. Szerintem most mellé nyúltak. Na mindegy, zárójelbe zárva. Bezárva. Igen.
1: Mindegy, azért nézzük a meccseket, az a lényeg.
0: Ja, persze, hogy. És ugye visszatérve a Talentre, hát tényleg itt van Magos Norbék, Norbinak ugye a Csajok, arany, érem lett a vége a futsalban, az NB2-ben második helyezés volt, U17-ben régiós bajnokság negyedik helyezés volt, tehát hogy, és ahogy mondta, hogy iszonyat, tehát hogy gyakorlatilag a nulláról iszonyat munkával, és a foci szeretetével tudnak eddig eljutni. Tehát tudjátok, hogy én laikos vagyok, nagyon sok mindenhez értek, a foci az kb. Úgy, mint a harangöntéshez. Jó meccset szeretek nézni, de kb. Ennyi.
1: A BL döntő nem volt jó meccs, nézted?
0: Igen.
1: Hú, ez nagyon tök unalmas meccs.
0: Igen, de én azért néztem, tehát mondom, én ilyen laikus vagyok, azért néztem, mert tök jó volt, mert olyan Népstadionban volt. Tehát nekem ezért, vagy a Puskásban volt. Na, tehát nekem például azért tetszett ez a történet. Na, úgyhogy én itt tudom megközelíteni ilyen laikus emberi szemmel. Nagyjából tudom azt, hogy működik a rendszer, mert itt azért egyszer elmondták, hogy utánpótlás nevelés, meg hogy van a Bozsik program, meg ugye kiemelik a jókat, és akkor hogy vannak itt a tehetséggondozások, meg hasonlók, ezt nagyjából látom, de inkább én az emberi oldalát tudom megfogni rádiós műsorvezetőként is, úgyhogy nem vagyok benne a sportéletben, hogy mondom, tehát fölmész a közösségi oldalra, ott van a Talentnek az oldala, és akkor mindegyik meccshez gyakorlatilag fotó, csapat, eredmény odaírva, és akkor akár a Norbert, akár a Peti vagy a Laci, tehát leírják azt, hogy milyen volt a meccs, és jó volt, vagy nem, leírják azt, hogy gyakorlatilag ez a meccs, gyerekek, ez vállalhatatlan volt, rendet kell tenni a fejekben a következő mérkőzés előtt. Tehát, hogy ezt simán leírják, és ez szerintem tök jó szülőként is, hogy látom, hogy a gyerek ízli viszem őt ezekhez a szakikhoz, ott van, tényleg vindik el őket, autó, ízli minden, logisztika megoldani a családon belül, és akkor látom azt, hogy akkor megmondja az edzőbász, hogy akkor most akkor fiam, ezek jók voltak, vagy nem voltak meg.
1: Igen,
0: nem voltak jók.
1: Értelme, vagy nincs. Én ugyanezt éreztem, amikor csörgőlabdáztam egyébként, tehát én gyerekkoromban elkezdtem, és akkor azt hittem, hogy majd valami nagy sztár leszek, tudod, a csörgőlabdában. Nagyon jól indult a történet, tény is való. Az volt a baj, hogy felnőtt korban már nem nagyon foglalkoztak ezzel. Régen volt csörgőlabda válogatott, de ma már nem vagyok benne biztos, hogy van.
0: Na jó, van akkor. Hát innen is minden talentesnek nagyon sok sikert kívánunk a következőkre.

0: reklámozott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest. Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
1: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. Ékiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vácdukai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is 3 korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a 7. alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában. Ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
3: Időjárás.
9: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként szavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
2: Ezek voltak a 9-es hírek. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Salgó Tarjántól egészen a Megyeri hídig itt vagyunk, robogunk tovább, remek megaslágereket készítettünk be, amik mindjárt szólnak.
8: Jó, Sanyika, neki megyünk majd a dolognak, aztán pedig Varga Bíró Tamás is majd fog jönni, szerintem.
10: Nagyszerű. Mindenki érdemes velünk tartani ebben az egy órában is, és hát tényleg jönnek a megaslágerek. Bulizzunk együtt.

0: Egy-két kuccantás a dalok alatt, és felkészültünk a kék halára.
1: Úgy reggelt. Felkészültünk, mint még soha. Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak.
0: Nekem még maradt egy bocsánat.
1: Az egész hétvégémet felkészüléssel töltöttem gyakorlatilag. Mondom, eszek már valamit, de nem mondom, fel kell készülni. Itt lesz Ádi a kis bicikli arcával, a megnyúlt karikás szemű bicikli
0: tényleg
1: arcával.
0: Tényleg a bicikli arcom van, tényleg ez pont.
1: És akkor, igen, kísérleteztél magad? Csináltál
0: nem,
1: képeket?
0: Még nem.
1: Veszélyes, hallod, meghalsz, tehát nem véletlenül nem biciklizem.
0: Tudom.
1: Ne butáskodjam, engem elüthet egy autó is akár most már, mert akkor a zsírréteget fejlesztettem magam körül védekezésként. Igen. Védekezésként az ilyen természetes légzsák, zsírzsák.
0: Mi? Tehát, hogyha bedobnak téged egy tóba, akkor is ott a tetején.
1: Mikavérkés aputestű emberek, igen, így hívjuk ezt, hogy zsírzsák. Igen. Én vagyok az egyetlen, aki a Vöröstengerben elmerülök. Meg a Holttengerben. Nem tudom, amelyikben nem lehet elmerülni. Szerintem mindegyikben lehet, csak
0: akarni
1: kellő számú betontéglát kell az ember lábára kötni. Na
0: jól van! Lássunk neki a valamit.
1: Lássunk neki, akkor most már érdemben beszélgessünk, tehát ne ez a belterjes duma folyjon itt állandóan, amit tényleg hát na felháborító. Inkább beszéljünk arról, hogy te milyen állampolgár lennél szívesen? Mi az az állampolgár? Magyar például. Te vagy egyébként, te rendes magyar állampolgár vagy, ugye?
0: Persze.
1: Tehát van útleveled, meg mit van. Tudom én. Nem útleveled, nincs, az már nem kell.
0: Az már nem kell.
1: Lélának ki kellett menni Angliába,
0: én magyar,
1: unfortunately kellett neki útlevél.
0: Én magyar Hawaii kettős állampolgár.
1: Magyar Hawaii?
0: Igen.
1: Mondjuk. A kettős határon is gondolkodsz, hogy esetleg úgy átvenni. Magyar Hawaii.
0: Például.
1: Mert van ilyen, hogy magyar Hawaii két jó barát.
0: Igen. Vagy új-zélandi állampolgár.
1: Varsói, vagy a mit tudom én, a varsói négyek, vagy ki, mihez lengyelországi négyek. Hogy hívják azt?
0: Visegrádi.
1: A visegrádi néve. Visegrád. Tudtam, hogy valami lengyel város, csak nem jutott az eszembe.
0: Igen.
1: Na kérem szépen, lennél-e például vatikáni állampolgár?
0: Mindenképpen, mert hogy én bemennék, azt mondtuk már sokszor itt a műsorban is, hogy lemennék a pincébe, akár csak Tom Hanks, ugye?
1: És innál.
0: És végig keresnék minden egyes dokumentumot, amely mondjuk a magyarokhoz
1: igen.
0: is kapcsolódik, illuminátus.
1: Ócska egy pince, az figyelj, ócska egy pince, tehát nekem vannak kakai ismerőseim, ott a pincében bor van, ezek névek, apokrifiratok.
0: Tehát azt mondod, hogy a papok alkoholisták?
1: Nem azt mondom, hogy a papok alkoholisták, egyébként nagyon eltaláltad, mert például a, hogy mondjuk azt finoman, hogy a harmadik volt feleségem, de úgy, hogy mégse járassuk le magunkat, mondjuk úgy, hogy kislányom édesanyja.
0: Igen.
1: Kislányom édesanyja az apukájának volt Tokajban, a főtérnök pincéje, és az a papok pincéje volt. Mm. Mert őt úgy hívták, hogy Pap Tibi. Mm. És viccesen, hogy papok pincéje. Fú, de jó bora volt. Azt a mindenségét. Ütötte az összes nagy bort ott a környéken, de nem volt szabad róla beszélni, mert nem lehet egy szerbsipistát, nem, a szú királyt nem lehet megsérteni.
0: Hát igen.
1: És még sorolhatnánk. Na, szóval, hogy igen. De hát a vatikániaknál ilyen a kereszt másolata, meg mit tudom én, apokrif iratok, meg mit tudom én, ilyenek vannak, nem
0: én csak
1: bor.
0: Ezért lennék.
1: Ezért lenné, mint Tom Hanks mennél. Na hát, nem egyszerű dolog. Nem egyszerű dolog, ugyanis jelenleg kevesebb, mint 700 ember birtokolja a vatikáni állampolgárságot, képzeld el. És ez...
0: Annyira férnek be.
1: Három kategória.
0: kell egy limit, de mennyire férnek be egy
1: egyszerűen. Te nem tudsz olyan egyesületi székhelyet, mondjuk Karancságon vagy Rimócon, ahol 700 egyesület van bejegyezve, ne szórakozzál már.
0: Tudom, mondjuk ez egy magyar virtus.
1: Na látod, tehát, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy három kategória határozza meg, ki lehet vatikáni állampolgár. Egy, nyilván azok a bíborosok, akik a Vatikánban vagy Rómában élnek. Jó napot kívánok, hova megy? Itt dolgozom, egy bíboros vagyok. És akkor mehet. Kap állampolgárságot.
0: Okay,
1: kettő, azok a diplomaták, akik a nunciatúrákon, ezek a bápai követségek egyébként, ezeken dolgoznak a világ minden földrészén, ők kaphatnak, ha kérelmezik vatikáni állampolgárságot. És végül, de nem utolsó sorban, akiknek megbízatása szükségessé teszi, hogy állandóan a Vatikánban tartózkodjanak, például a ukrán nemzeti színekbe öltözött svájci gárdisták például, igen. És egyébként az ő családtagjaik is megkaphatják. Tehát születik egy kis svájci gárdista testőr, ott a svájci gárdistának, meg ott van a feleséged, megkaphatják, de csak addig, amíg a apuka megbízatása oda nem szól. És egyébként ez nagy kiváltságokkal jár, például 155 országba utazhatnak vízum nélkül a Vatikán állampolgárai. Ezzel a vatikáni útlevél a 26. legjobb útlevél a világon. A 26.
0: Jó. Mennék, ez egyébként...
1: Nagyon jó, nagyon jó. Viszont vízumot kell kérni, várjál, az Egyesült Államokba, Indiába, Izraelbe.
0: Nem mertünk csak úgy be oda. Igen.
1: Hát igen, van az a régi vád, tudod, ugye, tehát most így nem akarnám elismételni. Japánba, Kínába, kivéve Makaót és Hongkongot, Oroszországba is. Végre egy olyan dolog, amivel Amerika és Oroszország találkozik. Mindkettőbe vízum kell egy vatikáni állampolgárnak. Képzeld, Vietnámba, Észak-Koreában nem mehetnek csak úgy be. Hát ez azért méltatlan. Jó, és még egy pár ilyen ország, és el lehet veszteni az állampolgársággal. Például, ha már nem tartózkodik a Vatikánban, vagy Rómában, vagy hogyha egy diplomata elhagyja a posztját, illetve az állampolgár gyermekei, ugye, amit mondtam, hogy a svájci gárdistának megszületik a pici svájci gárdista kis játékfigurája, amit kisgyermeknek hívunk, akkor ha 18 éves lesz a gyerek, ő automatikusan elveszi az állampolgárságot. Milyen vicces, nem? Tehát, hogy mindjárt 18 ezek ihatok, de hát hol, mert nem lesz apu még attól. Na, igen.
0: Érdekesek ezek a szabályok.
1: Nagyon érdekesek ezek a szabályok, de nem annyira érdekesek, mint Leonid Grigorjevics Beljuszov őrnagy, aki szerintem eléggé betesz figura volt. De nagyon. Mondom miért, jó? Ő a második világháború előttig rendes vadászpilóta volt. Karcolta az eget, korai chemtrail-lel fertőzte a nagy szovjet népet, és hát tudjuk, hogy hogy megy ez, ugye? Ez is kolloidot permeteznek, nem, amiben egyébként az ők is...
0: Agrárkamara csinálja.
1: Amiben ők is belehalnak, tehát ez egy ilyen kis öngyilkos komandó minta őszében volt. Szóval, hogy itt mindenki meg fog halni, még az összeesküvés elméleteknek az atyai is. Igen. Szóval Beljuszov őrnagy szelte az eget, aztán 1938-ban a Szovjetunió légterét megsértette egy idegen gép. Amikor is a Főparancsnokság... Nem, tudjuk, hogy kicsoda, és akkor mondták, hogy Beljuszov jöftyás. Legyen szíves egy csapattal. Fogjel, lőjjel le a be. És akkor Beljuszov elment egy elfogó vadász csoporttal, de hát a gépe meghibásodott. Nem azt mondom, hogy ő volt a legszerencsésebb, azt mondom, hogy ő volt a legbedesszebb. Hát úgy döntött ez a drága jó ember, mert titokban sztahanovista is volt, hogy nem katapultál, mert a szovjet állam tulajdonát, a dolgozó nép tulajdonát képező vadászgépnek meg kell menekülnie.
0: Ez volt a szovjet manifestum.
1: Nem katapulta. Ez a szovjet manifestum volt, igen. Igen. És akkor csak a... Na mindegy. Majdnem mondtam, hogy skuci jelvtárs, de hát nyilván ilyet nem mondunk a rádióban, mert letiltanak. Szóval, hogy meg kellett menteni a gépet. De hát a gép kigyulladt. Leszállt, de kigyulladt. Ugye? Meghalt, de már jobban van. Hát is... Hát sajnos bennéget, Beljuszov. Igen. 32 plastikai műtétet végeztek rajta érzéstelenítés
0: nélkül. Gondolom, milyen lehet.
1: Érzéstelenítés nélkül, tehát a hátából vágtak ki bőrdarabkákat, ültették az arcára, és ezeket ő úgy fogta kézzel. Tudod, 12 órát vártak egy ilyen műtét után. Nem ők akarták így, Beljuszov akarta így, hogy minél előbb meglegyen az arcocskája neki. Hát a szemhéjacskája leégett, úgyhogy onnantól kezdve nyitott szemmel aludt. Igen. És aztán újra repülni kezdett. Mondta, hogy ér semmi. 32 műtjét. Bényegtem a gépbe. Nincsen szénpillagom, szélmöldököm. Mindegy. Van két jó kezem. Van partagságim. Gyerünk! Gavra! És újra repülni kezdett egészen 1941. decemberéig, amikor is egy légi csatában megsebesült, lezuhant, és a fagyban a nagy orosz tundrán élfagytak a lábai. Le kellett vágni mindkettőt. Kórházba került. Még műtött, álltak neki protézist. És akkor 43-ban a balti flotta katonai főorvosa előtt jelentkezett kivizsgálása, azt mondta, hogy főorvos elvtárs, én repülni akarok, mondta neki a főorvos, hogy nyet. De ekkor bejuszott a vizsgáló bizottság szobájának ablakához ment, második emeletről leugrott az alant lévő tóba, átúszta a jégestavat, visszagyalogolt, mint egy 5 kilométert, fölment, ezek gondolom még ott várták, legalábbis a legenda így szólt, és azt mondta, ha ezt meg tudja csinálni egy egészséges pilóta, akkor én nem kérem többet, hogy ezért csináltassák meg vele, és ha ugyanúgy megcsinálják,

0: megmenteni a bőrt, ti azért repüljetek. De azért a Balassagyarmat-Nógrád megyen volánbusz járaton azért legyetek óvatosan.
1: Igen, ez már-már ilyen gyaloggalok volt, tudod, amikor így már se lába, se kedves, és akkor döntetlen.
0: Igen, egyezünk ki döntetlenbe. Igen, egyezünk ki a végében.
1: Tanulságos volt, köszönöm, folytatjuk.
2: Da. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett. Írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt közel két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Lukai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Luka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
2: Időjárás.
3: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü.
4: Startmenü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Szociálisz. Szociálisz.
1: Itt a szomorú búcsú ideje, kedves hallgatók, mert hogy végeztünk a mai napot illetően, 2498. startmenü volt, vészesen közeledik a 2500. Már tűkön ülünk. Szinte. Jó, nem? Igen. Jól van. Na, Sanyika, azt hiszem, hogy ennyi volt belőlünk, úgyhogy Reni már készülődik, jön, kezdődik a kirakat, a hírek után egészen délután 4-ig. Őt is hallgassátok, és találkozunk holnap, de azért előtte egy napi útra való. Mit találtál, Sándor?
2: Egy rövidet, de annál velősebb is igaz. A kitartás a tehetség helyettesítője.
1: Ez mindig olyan érdekes, és ugye erről azért sokszor megy a vita, hogy akkor hiába, hogyha valaki tehetséges, hogyha nem tart ki, meg nem gyakorol, akkor az egész az mehet a levesbe, ugye? Ugyanakkor meg, hogyha igen, hiába, hogyha valaki meg állandóan gyakorol, meg kitartó, de nincs hozzá tehetség, akkor meg hát igen, ugye?
2: Egyetemistáktól hallottam sokszor, hogy mondjuk nem voltak jók, de szorgalmasak, és hogy meglett a gyümölcse.
1: Aha. Azért mondom, hogy ez ilyen vita tárgyát képezi. Mert valakinek meg azt mondja, hogy figyelj, látom, nagyon sokat gyakoroltál, de egyszerűen nem vagy rá, nem te tehetséges, úgyhogy hagyd. Úgyhogy érdekesek ezek a dolgok. Na, jó van, tapsújar mindenkinek, és akkor reggel, hol a tapsunk, gyerekek? Már megint eltűnt a taps, nem? Megvan. Reggel találkozunk. Szevasztok!
2: Puszi, pacsi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Az általa csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párt tisztséget szerzett. 500 hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéket is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres elők Anglia déli partjainál, közölte a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a Smirtos nevű jármű a korlátozások megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagot szállító orosz árnyékflotta tagja. A 6 órán át tartó tengerészgyalogsági akció után a tartályhajót ideiglenesen a déli partok előtt lehorgonyozták, és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra.
4: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként szavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
7: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Nagyon szép hétfőt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, és két ausztrál popikon találkozásával kezdjük a mai napot. Az egyikük a különleges hangjáról és világ sikereiről ismert Sia, aki olyan slágerrel írta be magát a zenei történelembe, mint például a Titanium. A másik Kylie Minogue, a dance pop királynője, akinek több mint 3 évtizedes pályafutása töretlen sikerrel ível tovább. Sia és Kylie Minogue a 2024-ben megjelent Dance Alone című dallal fogott össze, amely Sia Reasonable Woman című albumának egyik kiemelt felvétele. A lendületes, diszkós, hangulatú szerzemény az önfeledt szabadságról és a tánc felszabadító erejéről szól. Jöjjön tehát a Megafonban Sia és Kylie Minogue Dance Alone című megaslágere.

Receptrovattal folytatjuk tovább a kirakatot, a lencse, zöldségek és teljes értékű gabonák kombinációja kiváló rostforrás, segíti az emésztést és hosszantartó tehetségértetet biztosít. Fűszeres lencs és zöldséges tál. Nézzük a hozzávalókat. Egy csésze barna vagy zöld lencse, egy közepes sárgarépa, egy kisebb cukkini, egy piros kaliforniai paprika, egy kisebb fej lila hagyma, két gereszt fokhagyma, két evőkanál olívaolaj, egy teáskanál őrölt kömény, egy teáskanál füstölt paprika, só, bors ízlés szerint, fél citromleve, illetve friss petrezselyem. A lencsét mossuk meg, majd főzzük meg enyhén sós vízben, körülbelül 20-25 perc alatt puhára. Ezek után egy serpenyőben melegítsük fel az olívaolajat, majd pároljuk meg az apróra vágott hagymát és a fokhagymát. Adjuk hozzá az apróra vágott sárgarépát, cukkinit és paprikát, majd pirítsuk 5 percig. Szórjuk rá a fűszereket, keverjük össze, és adjuk hozzá végül a megfőtt lencsét. Locsoljuk meg citromlével, és keverjük át jó alaposan. Tálaláskor pedig szórjuk meg friss petrezselyemmel. Ha még több rostot szeretnénk, akkor tálalhatjuk barna rizssel vagy kinoával. Ez volt a fűszeres lencs és zöldséges tál. Jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá!

Teknek szól, kedves Jolánok, Videk, Ábrahámok és Violák. Nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma június 15-én születtek. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A Vita délszáv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A Viola latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban is használatos volt. Kedves ünnepeltek, szóljon most át Önöknek a következő meg a sláger.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Megafon. Nagyot szól.
1: Mit érdemes ma ebédelni? Jön a menüajánló a kirakatban. Leszenye Szlovákia, Hubert Panzió a mai ebéd, édes bableves, mexikói zöldségekkel és kolbásszal, tyúkhúsleves, ördögi csirkeszoté kínai zöldségekkel, rizssel, hasábbal, salátával, barbecue mártásos sült sertéshús kolbászos töltelékkel, rizssel, sült burgonyával és salátával, diós nudlimákkal vagy édesmorzsával szórva, rántott sajthasáb tartár, rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Balassa gyarmat svejk vendéglő a mai ajánlat lencseleves virslivel, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, szezámos csirkemell, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: az íz.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
1: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
8: Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabálymódosítási tervezet még nem készült el. A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Ezt írta a Telex megkeresésére a belügyminisztérium arra reagálva, hogy a lap több egymástól független forrásból is úgy értesült, a jövőben a terrorelhárítási központot, azaz a TEK-et feldarabolják. A javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodához. Az elfogási műveletek esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem területén sok még a nyitott kérdés. A Telex úgy tudja, ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, mert a jelenlegi megnevezés politikailag terhelt. A szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírált a magyar véterminiszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint Magyarország saját magával határos. Peter Pellegrini azt mondta, nem szeretné, ha a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává válnának, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. Hozzátette, bízik abban, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Egy pár nappal ezelőtti cápa támadás miatt Sydneyben a Polgári Légi Közlekedési Biztonsági Hatóság bejelentette, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében felülvizsgálják és rugalmasabbá teszik a repülés szabályait, írja a Telex. A tervek szerint ugyanis drónokkal akarják védeni a nyaralókat a tengerpartokon. Ausztráliában az idei szezonban drasztikusan megszaporodtak a cápa támadások. Már most közelít ez a szám az éves átlaghoz, amely 20 esetet jelent.
4: Időjárás.
8: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
8: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsor...
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
2: Nagyon szól.
1: Egy jó kis magyar dallal folytatjuk tovább a kirakatot a hírek után. Rédei Reni a mikrofonnál. Azaria, aki az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar zenei sikertörténetét írta, de sem már számos közös slágerrel bizonyította, hogy kiváló párost alkotnak. A Pannonia című szerzeményhez csatlakozott Young Fly is, aki saját stílusával színesíti a produkciót, a dal modern hangzással, erős magyar motívumokkal és egyedi atmoszférával idézi meg a hazához való kötődés érzését. Jöjjön tehát a Megafonban Dash, Young Fly és Azaria közös felvétele a Pannonia.

Minden idők legnagyobb slágerei között horoszkóp rovat. Kedves Kos, a mai nap inkább a türelemről szólhat, egy közeli személy tanácsa értékes lehet. Kedves Bika, érzelmileg érzékenyebb lehet ma, hallgasson a megérzéseire, sok mindent tisztában láthat. Ami az ikreket illeti, kissé szétszórtnak érezheti magát, próbáljon egy dologra koncentrálni egyszerre, így elkerülheti a hibákat. A rák visszavonulásra vágyhat, engedje meg magának a pihenést, mert most a fertőtődés kulcsfontosságú. Érdemes kicsit háttérbe húzódnia az oroszlánnak és másokra is figyelni. Egy együttműködés most többet hozhat, mint az egyéni erőfeszítés. Kedves szűz, ne legyen túl szigorú önmagával. Néha a rugalmasság többet ér, mint a tökéletesség. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a megaslágerek között. Kedves mérleg, döntési helyzetbe kerülhet, hallgasson a szívére, ne csak a logikára. Egy titok vagy rejtett információ kerülhet a felszínre, ami segíthet tisztában látni egy helyzetet, ami a Skorpiót illeti. Kedves nyilas, érdemes ma a meglévő dolgaira koncentrálnia, mielőtt új feladatba kezd. Kedves bak, ne feledkezzen meg a pihenésről, a túlterheltség visszavetheti a teljesítményét. Ami a vízöntőt illeti, egy váratlan változás kizökkentheti, de hosszú távon előnyére válhat. Végül pedig a halak kicsit bizonytalannak érezheti magát, bízzon önmagában, mert jó úton halad. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek a megaslágerek.

mit érdemes ma ebédelni, jön a menüajánló a kirakatban. Leszenye Szlovákia, Hubert Panzió a mai ebéd, édes bableves, mexikói zöldségekkel és kolbásszal, tyúkhúsleves, ördögi csirkeszoté kínai zöldségekkel, rizssel, hasábbal, salátával, barbecue mártásos sült sertéshús kolbászos töltelékkel, rizssel, sült burgonyával és salátával, diós nudlimákkal vagy édesmorzsával szórva, rántott sajthasáb tartár, rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Balassa gyarmat svejk vendéglő a mai ajánlat lencseleves virslivel, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, szezámos csirkemell, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óraikszer balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Tudom, mit teszel idén nyáron.
6: Parasztasd már, Béla!
5: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Dél van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
9: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Krejcsi Bálintot, a Fidesz alelnökét hallják.
10: Én Salgó Tarjánban születtem, és a gyermekeim már a hatodik generációk, akik eképpen tesznek. Szorosan kötődünk a városhoz, szeretjük azt. Nehezített terepen dolgozunk. És hogy miért is? Salgótarján talán nem a legsikeresebb város. Oly sokszor utolérte a végzet. Trianon kapcsán ketté vágták a megyét, és egy határváros lettünk. 1944-ben az értelmiség javarészét elhurcolták. És akárhogy is nézzük, az a rendszer, ami aztán megpróbálta kiemelni, és talán ki is emelte, az már véget ért. És azóta keresi az identitását, keresi az útját. És polgármesterként meg kell, hogy erősítsem Salgótarjánt, meg kell, hogy erősítsem Nógrád megyét, mert talán egyedüliként ez a megye nem tudott adni országos politikust az elmúlt évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a megyéért, és kiálljak a városért. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok polgármester így gondolja, és ők is ki akarnak állni a saját városukért. Én szövetségre hívom őket, és arra kérem őket, tartsanak velem, együtt erősítsük, és együtt járjuk ezt az utat. Mert ez a mi közös utunk, ezt kell járnunk.
9: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgó Tarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Azáltal a csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármester a videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos pártisztséget szerzett. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
11: Úgy gondolom, hogy Nógrád megye többet érdemel annál, hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és a befolyását. Sokat olyan polgármestere politikusnak állt. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor egy történelmi vereség után magunkba kéne nézni, és le kéne vonni mindenféle következtetés, hogy miért büntettek meg a választók minket, Fideszt, KDNP-t, ahelyett nem ez történik. Előtérben megint nem a választók érdekel, hanem a politika. A politikai érdek, a politikai befolyás, hatalom megtartása. A bukott karmester nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Nem kellene. Én nagyon sajnálom a Bálintot, mert egy jó ember. Én nagyon sajnálom, hogy ő belépett ebbe a... ugye rálépett erre az útra, mert Salgó Tarján és a környező települések érdekeit rontja, esélyeit rontja ezzel az egésszel.
9: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vácdukai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Makkos Lászlót, Vácduka polgármesterét hallják.
12: Hála Istennek a vázdukai vágtát, illetve a nemzeti vágtának az egyik előfutamát 7 évvel ezelőtt sikerült idehozni, és az első években annyi pozitívat kaptunk egyrészt a vágtásoktól, tehát a vágta szervezőitől, valamint itt a településnek a lakóitól, hogy mindenféleképpen így a testület ezt egy közösen elhatározta, hogy hogyha lehet, és van lehetőség rá, akkor még jó pár évig, jó sokáig, hogyha lehet, akkor ezt biztosítjuk itt, ezt a gyönyörű helyszínt, hiszen azért ez egy nem egy átlagos helyszín, és hogy a többi pályával, ami így belföldön található, ennek az a különlegessége, hogy domboldalba van. Tehát itt azért kellett egy kicsit a pályaépítéssel is trükközni ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen a pálya, de pont ez lett a vágtások körében is a legtechnikásabb.
9: 500 hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéket is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Beres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak, a két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta.
1: Időjárás.
9: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Tahítótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
14: A déli hírek után járunk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat továbbra is. A következő percekben egy igazi 80-as évekbeli rock klasszikus érkezik. A kanadai énekes dalszerző Bryan Adams 1984-ben jelentette meg Reckless című albumát, amely világszerte áttörést hozott számára, és számos emlékezetes slágert adott a közönségnek. A One Night Love Affair ennek az albumnak az egyik sikeres dala, ez következik most itt a Megafonban.

A következő meg a sláger a mai ünnepelteknek szól, kedves Jolánok, Videk, Ábrahámok és Violák. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma június 15-én születtek. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A Vita délszáv Gújdó magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A Viola latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban is használatos volt. Kedves ünnepeltek, szóljon most át önöknek a következő megaslágert.

Filmes robotunkkal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy jó kis amerikai film, a Kupon királynők, a kupon vagdosás még sosem volt ennyire bűnös élvezet. Connie, akit Kristen Bell alakít, a külvárosi háziasszony, ki akar törni a hétköznapi sivárságból. Elege van a tolnányi adóságból is, hogy a férje totál hibannak nézi a kupongyűjtési mániája miatt. Pedig a kupon az egyetlen dolog, ami igazán lázba hozza. Úgy dönt, hogy végre kezébe veszi az irányítást, és a legjobb barátnőjével egy brilliáns kuponcsalási ötlettel állnak elő, miközben kuponokat lopnak meg a vállalatoktól, fillérekért adják tovább azokat a rászoruló családoknak. A lányok ezzel a tuti bizniszel pillanatok alatt több millió dollárt zsebelnek be. A pénzt csináló gépezet pedig egyre nagyobb mértékeket ölt, a kupon királynők privát gépen repkednek, szupergyors autókkal száguldoznak, és még fegyverkereskedőkkel is üzletelnek. A minden nagy menő nyomában ott liheg valaki, ezúttal egy szerencsétlen kármegelőzési tiszt, illetve egy FBI ügynöknek kinéző postai felügyelő próbálja kézre keríteni az agyafurt Schindler duót. Nagyon jó kis film, érdemes megnézni minden mozirajongónak. Ez tehát a Kupon királynők.

0: Escort.
1: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
8: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
6: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: 13 óra van.
4: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
14: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Dugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Konc Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Duka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a 7. alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Meccsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta. A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabálymódosítási tervezet még nem készült el. A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Ezt írta a Telex megkeresésére a belügyminisztérium arra reagálva, hogy a lap több egymástól független forrásból is úgy értesült, a jövőben a terrorelhárítási központot, azaz a TEK-et feldarabolják. A javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodához. Az elfogási műveletek esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem területén sok még a nyitott kérdés. A Telex úgy tudja, ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, mert a jelenlegi megnevezés politikailag terhelt. Amerikai kutatók egy olyan speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet, számol be róla a hvg.hu. Az anyag különlegessége, hogy a kicsapódott nedvességet cserélhető edényekben tárolja, ahelyett, hogy elnyelni azt. A megoldás nem csak a laboratóriumi körülmények között működik, hanem a mobilitásnak köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött folyadékot ezt követően egy speciális tartályba vezetik, amely hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. Egy pár nappal ezelőtti cápa támadás miatt Sydneyben a polgári légi közlekedési biztonsági hatóság bejelentette, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében felülvizsgálják és rugalmasabbá teszik a repülés szabályait, írja a Telex. A tervek szerint ugyanis drónokkal akarják védeni a nyaralókat a tengerpartokon. Ausztráliában az idei szezonban drasztikusan megszaporodtak a cápa támadások. Már most közelít ez a szám az éves átlaghoz, amely 20 esetet jelent. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
0: Időjárás.
14: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
12: Közlekedés.
14: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony Terenyebel területén, valamint Tahító útfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
15: Nagyot szól.
1: David Guetta, Teddy Swims és Tones and I. Velük folytatjuk tovább a kirakatot a hírek után. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Három különleges előadó. A francia sztárproducer és DJ David Guetta ezúttal két rendkívül karakteres hangú énekessel dolgozott együtt. Az ausztrál Tones and I-jal, akit a Dance Monkey tett világhírűvé, valamint az amerikai Teddy Swims-el, aki szólós érzelmekkel teli előadás módjával hódította meg a közönséget. Érkezik a Gun Gun Gun, egy modern pop dance felvétel itt a Megafonban.

A megaslágerek között könyvajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig Csank Lívia könyvét hoztam mára, Szép zárt világ, az első balettlépésektől a színpadig. A közönség a balettet könnyűnek és légiesnek látja. Ez az életpálya azonban a próbatermekben és a kulisszák mögött inkább fájdalmas és nehéz. A táncosok tisztában vannak vele, hogy a szenvedés a hivatásuk része, és ennek tudatában már egészen kicsi koruktól elhivatottan készülnek, hogy balettművészek legyenek. Csank Lívia újságíró, író, fotóművész egy teljes tanévet töltött a Magyar Táncművészeti Egyetem balett növendékeivel, részt vett az év összes fontos eseményén, beszélgetett a hallgatókkal, mesterekkel és az egyetemi dolgozókkal. Vallomásaikból körvonalazódnak, cselekvéseik mozgató rugói, nehézségeikről és örömeikről egyaránt képet kapunk. Balettrajongóknak érdemes beszerezni Csank Lívia könyvét, ez a Szép zárt világ.

Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez a kirakat madácsmozis ajánlóval megyünk tovább. A mai napon megnézhetik délután 2-től és 4-től Balassagyarmaton a Backrooms című horrorfilmet, avagy a Hátsó szobák, Mohács világok harca 2-től, ez egy dokumentumfilm, a Varázslatos titokfa 3-tól, a Leleplezés napja 4-től, 5-tól és este 8-tól, 4 órakor vetítik az Univerzum védelmezőit, 4-kor és 8-kor látható a Horrorra akadva című horror vígjáték. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma egy dokumentumfilm 4 órától. Mandalori és Grogu 3/4-6-tól 3D-ben. Ádám Almái 6-tól, Miket nem beszélek és Szürke zóna este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudom, mit teszel idén nyáron.
8: Ne paráztasd már, Béla!
7: Jól van, na, csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponyasérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabálymódosítási tervezet még nem készült el. A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Ezt írta a Telex megkeresésére a belügyminisztérium arra reagálva, hogy a lap több egymástól független forrásból is úgy értesült, a jövőben a terrorelhárítási központot, azaz a TEK-et feldarabolják. A javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodához. Az elfogási műveletek esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem területén sok még a nyitott kérdés. A Telex úgy tudja, ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, mert a jelenlegi megnevezés politikailag terhelt. A szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta a magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint Magyarország saját magával határos. Peter Pellegrini azt mondta, nem szeretné, ha a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává válnának, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. Hozzátette, bízik abban, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Egy pár nappal ezelőtti cápa támadás miatt Sydneyben a polgári légi közlekedési biztonsági hatóság bejelentette, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében felülvizsgálják és rugalmasabbá teszik a repülés szabályait, írja a Telex. A tervek szerint ugyanis drónokkal akarják védeni a nyaralókat a tengerpartokon. Ausztráliában az idei szezonban drasztikusan megszaporodtak a cápa támadások. Már most közelít ez a szám az éves átlaghoz, amely 20 esetet jelent.
2: Időjárás.
9: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Tahitótfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. A dal előadója, ami most következik a kirakatban, a magyar könnyű zene egyik legsokoldalúbb és legnépszerűbb énekesnője, Zséda. Már régóta jelen van a hazai zenei életben, és ez idő alatt számos slágerrel, valamint különleges színpadi produkcióval bizonyította a tehetségét. A Fantom egy érzelmekben gazdag, modern hangzású szerzemény, amely a múlt emlékeiről, illetve a nehezen elengedhető érzésekről szól. Érkezik tehát Zséda és a Fantom itt a Megafonban.

Meg amit van és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

Életmód rovat a kirakatban ma az egészséges életmód hat alap pilléréről lesz szó, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak legyünk. Az első pillér a kiegyensúlyozott táplálkozás. Szervezetünknek szüksége van megfelelő mennyiségű zöldségre, gyümölcsre, teljes értékű gabonákra és fehérjére. A rendszeres étkezés és a megfelelő folyadékbevitel legalább olyan fontos, mint az, hogy mit teszünk a tányérunkra. A második pillér a mozgás. Nem feltétlenül kell maratont futnunk, egy kiadós séta, kerékpározás vagy akár a kertészkedés is nagyon sokat számít. A rendszeres testmozgás javítja a keringést, erősíti az izmokat, és a hangulatunkra is pozitív hatással van. A harmadik pillér a megfelelő alvás. A szervezet ilyenkor regenerálódik, az agy feldolgozza a napi történéseket. A legtöbb felnőtt számára napi 7-8 óra pihentető alvás ajánlott. Ha erre a három területre odafigyelünk, már is sokat tettünk az egészségünk megőrzéséért. Hamarosan a további három pilléről is szó lesz, de előtte zenélünk.

folytatjuk tovább a kirakatban az életmód rovatod az egészséges életmód alappilléreivel. A negyedik pillér következik, ami nem más, mint a stresszkezelés. A mindennapi kihívásokat nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből, de megtanulhatjuk jobban kezelni őket. Egy kellemes séta, egy jó könyv, zenehallgatás, vagy akár néhány perc tudatos kikapcsolódás is segíthet feltöltődni. Az ötödik pillér az emberi kapcsolatok szerepe. A család, a barátok és a közösségek támogatása nem csak lelkileg fontos, hanem az egészségünkre is kedvező hatással van. A társas kapcsolatok erősítik a biztonságérzetet és segítenek a nehezebb időszakokban is. A hatodik pillér pedig a káros szokások kerülése. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és más egészségkárosító szerek használata jelentősen növeli számos betegség kockázatát. Az egészséges döntések hosszú távon megtérülnek, higgyék el. Az egészséges életmód nem egyetlen nagy változtatásról szól, hanem sok apró, tudatos döntésről. Ha nap mint nap teszünk egy kicsit önmagunkért, az idővel jelentős eredményeket hozhat. Vigyázzanak magukra, és legyen egészséges szép napjuk. Folytatjuk tovább a zenékkel. Yeah!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai doménregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
5: Időjárás.
7: Több órás napsütésre van kilátás, amelyet időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Jelentős csapadékra nem kell számítani, 25 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. Közlekedés.
7: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton, a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahító útfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: A 80-as évekkel folytatjuk tovább a kirakatot. Rédei Reni a mikrofonnál, a hírek után már is pörögnek tovább a slágerek. Paula Abdul, amerikai énekesnő, táncos és koreográfus, 1988-ban megjelent Forever Your Girl című albumával robbant be a köztudatba. Az Opposites Attract az album egyik legsikeresebb kislemeze lett, amelynek különlegessége a fülbemászó dalla mellett a legendássá vált videóklip, amelyben Paula Abdul egy rajzfilm figurája. Táncol, biztosan emlékeznek rá. Érkezik tehát Paula Abdul és az Opposites Attract itt a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Nagyvilág rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Udine, a történelmi főváros, reneszánsz terei, velencei villái és a gyönyörű freskók révén a város lenyűgöző művészeti örökséggel rendelkezik, ugyanakkor nagyszámú diákjainak és világszínvonalú modern művészeti múzeumának köszönhetően élénk kortárs élettel is rendelkezik. Különleges kultúrája az olasz-osztrák és szlovén hatások csodálatos keveréke, egyedülálló hangulatot kölcsönöz a városnak, amelyet leginkább a konyhában lehet megtapasztalni, ahol a világhírű finomságok tányérról tányérra járnak a város szokatlanabb kínálataival, amelyek a régión kívül szinte ismeretlenek. Sok olasz várossal ellentétben Udine üdítően hétköznapi, és azt a ritka izgalmat nyújtja, hogy úgy érezzük, valóban felfedeztünk egy olyan helyet Olaszországban, amely teljesen kívülesik a turisták útvonalán. Hamarosan folytatjuk tovább kalandozásunkat Udinében, de előtte zene.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt közel két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Dugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Duga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában. Ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
2: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassa gyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton, Bátony terenye belterületén, valamint Tahitót faluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
0: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 17 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
5: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett, írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vácdugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárcavezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is.
1: Közlekedés.
5: Sebességellenőrzésre lehet számítani Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 21-es főúton Bátony Terenyev elterületén, valamint Tahító útfaluban is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Tudom, mit teszel idén nyáron.
1: Ne paráztasd már, Béla!
0: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett. Írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Krejcsi Bálintot, a Fidesz alelnökét hallják.
7: Én Salgó Tarjánban születtem, és a gyermekeim már a hatodik generáció, akik eképpen tesznek. Szorosan kötődünk a városhoz, szeretjük azt. Nehezített terepen dolgozunk. És hogy miért is? Salgótarján talán nem a legsikeresebb város. Oly sokszor utolérte a végzet. Trianon kapcsán ketté vágták a megyét, és egy határváros lettünk. 1944-ben az értelmiség javarészét elhurcolták. És akárhogy is nézzük, az a rendszer, ami aztán megpróbálta kiemelni, és talán ki is emelte, az már véget ért. És azóta keresi az identitását, keresi az útját. És polgármesterként meg kell, hogy erősítsem Salgótarjánt, meg kell, hogy erősítsem Nógrád megyét, mert talán egyedüliként ez a megye nem tudott adni országos politikust az elmúlt évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a megyéért, és kiálljak a városért. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok polgármester így gondolja, és ők is ki akarnak állni a saját városukért. Én szövetségre hívom őket, és arra kérem őket, tartsanak velem, együtt erősítsük, és együtt járjuk ezt az utat. Mert ez a mi közös utunk, ezt kell járnunk.
5: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Azáltal a csak bukott karmesternek nevezett személy szerinten nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párt tisztséget szerzett. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
8: Úgy gondolom, hogy Nógrád megye többet érdemel annál, hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és a befolyását. Salgótarján polgármestere politikusnak állt. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor egy történelmi vereség után magunkba kéne nézni, és le kéne vonni mindenféle következtetés, hogy miért büntettek meg a választók minket, Fideszt, KDNP-t, ahelyett nem ez történik. Előtérben megint nem a választók érdekel, hanem a politika. A politikai érdek, a politikai befolyás, hatalom megtartása. A bukott karmester nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Nem kellene. Én nagyon sajnálom a Bálintot, mert egy jó ember. Én nagyon sajnálom, hogy ő belépett ebbe a... rálépett erre az útra, mert Salgó Tarján és a környező települések érdekeit rontja, esélyeit rontja ezzel az egésszel.
5: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágda Vácdukai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Makkos Lászlót, Vácduka polgármesterét hallják.
4: Hála Istennek a vácdukai vágtát, illetve a nemzeti vágtának az egyik előfutamát 7 évvel ezelőtt sikerült idehozni, és az első években annyi pozitívat kaptunk, egyrészt a vágtásoktól, tehát a vágta szervezőitől, valamint itt a településnek a lakóitól, hogy mindenféleképpen így a testület ezt egy közösen elhatározta, hogy hogyha lehet, és van lehetőség rá, akkor még jó pár évig, jó sokáig, hogyha lehet, akkor ezt biztosítjuk itt, ezt a gyönyörű helyszínt, hiszen azért ez nem egy átlagos helyszín, és hogy a többi pályával, ami így belföldön található, ennek az a különlegessége, hogy domboldalva van. Tehát itt azért kellett egy kicsit a pályaépítéssel is trükközni, ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen a pálya, de pont ez lett a vágtások körében is a legtechnikásabb.
5: Fél száz hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az ötödik Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a hetes tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéget is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Beres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak, a két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta.
3: Közlekedés.
5: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.
10: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyekiautóház.hu.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vác-Dugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszárgyerekek, a kishuszárok és a felnőttek között. A huszárgyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kishuszárkor csoportban a legjobbnak az Őcsényi Koncz Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vác-Duga polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a 7. alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta. A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabálymódosítási tervezet még nem készült el. A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Ezt írta a Telex megkeresésére a belügyminisztérium arra reagálva, hogy a lap több egymástól független forrásból is úgy értesült, a jövőben a terrorelhárítási központot, azaz a TEK-et feldarabolják. A javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodához. Az elfogási műveletek esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem területén sok még a nyitott kérdés. A Telex úgy tudja, ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, mert a jelenlegi megnevezés politikailag terhelt. Amerikai kutatók egy olyan speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet, számolt be róla a hvg.hu. Az anyag különlegessége, hogy a kicsapódott nedvességet cserélhető edényekben tárolja, ahelyett, hogy elnyelni azt. A megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, hanem a mobilitásnak köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött folyadékot ezt követően egy speciális tartályba vezetik, amely hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. Egy pár nappal ezelőtti cápa támadás miatt Sydneyben a Polgári Légi Közlekedési Biztonsági Hatóság bejelentette, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében felülvizsgálják és rugalmasabbá teszik a repülés szabályait, írja a Telex. A tervek szerint ugyanis drónokkal akarják védeni a nyaralókat a tengerpartokon. Ausztráliában az idei szezonban drasztikusan megszaporodtak a cápa támadások. Már most közelít ez a szám az éves átlaghoz, amely 20 esetet jelent. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
2: Közlekedés.
11: Északai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Az általa csak bukott karmesternek nevezett személy szerinte nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párttisztséget szerzett. 500 hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéget is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Veres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak. A két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek, és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres elők Anglia déli partjainál, közölte a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a Smirtos nevű jármű a korlátozások megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagot szállító orosz árnyékflotta tagja. A 6 órán át tartó tengerészgyalogsági akció után a tartályhajót ideiglenesen a déli partok előtt lehorgonyozták, és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabálymódosítási tervezet még nem készült el. A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Ezt írta a Telex megkeresésére a belügyminisztérium arra reagálva, hogy a lap több egymástól független forrásból is úgy értesült, a jövőben a terrorelhárítási központot, azaz a TEK-et feldarabolják. A javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodához. Az elfogási műveletek esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem területén sok még a nyitott kérdés. A Telex úgy tudja, ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, mert a jelenlegi megnevezés politikailag terhelt. A szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírált a magyar véterminiszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint Magyarország saját magával határos. Peter Pellegrini azt mondta, nem szeretné, ha a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává válnának, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. Hozzátette, bízik abban, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Egy pár nappal ezelőtti cápa támadás miatt Sydneyben a polgári légi közlekedési biztonsági hatóság bejelentette, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében felülvizsgálják és rugalmasabbá teszik a repülés szabályait, írja a Telex. A tervek szerint ugyanis drónokkal akarják védeni a nyaralókat a tengerpartokon. Ausztráliában az idei szezonban drasztikusan megszaporodtak a cápa támadások. Már most közelít ez a szám az éves átlaghoz, amely 20 esetet jelent.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban, a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A szereplést és a pozíciót sose kereste, de az értékrendjének megfelelő felkínált lehetőségekkel eddig is élt, és most is így tett. Írt a közösségi oldalán Krejcsi Bálint, miután a hétvégén a Fidesz kongresszuson megválasztották a párt egyik alelnökévé. Salgó Tarján polgármestere megköszönve a jelölést és bizalmat úgy fogalmazott, a város lakosai számára semmi sem változik a következő egy évben, ameddig az alelnöki megbízatása szól. Hozzátette, továbbra is elsősorban polgármester lesz a tőle megszokott, az elmúlt két évben megismert mentalitással, hozzáállással és munkával. Az elnökség tagjaként is az önkormányzatok helyzetével és képviseletével, ezen keresztül pedig a lakosság hangjának és véleményének becsatornázásával kíván foglalkozni. Krejcsi Bálintot, a Fidesz alelnökét hallják.
5: Én Salgótarjánban születtem, és a gyermekeim már a hatodik generációk, akik eképpen tesznek. Szorosan kötődünk a városhoz, szeretjük azt. Nehezített terepen dolgozunk. És hogy miért is? Salgótarján talán nem a legsikeresebb város. Oly sokszor utolérte a végzet. Trianon kapcsán ketté vágták a megyét, és egy határváros lettünk. 1944-ben az értelmiség javarészét elhurcolták. És akárhogy is nézzük, az a rendszer, ami aztán megpróbálta kiemelni, és talán ki is emelte, az már véget ért. És azóta keresi az identitását, keresi az útját. És polgármesterként meg kell, hogy erősítsem Salgótarjánt, meg kell, hogy erősítsem Nógrád megyét, mert talán egyedüliként ez a megye nem tudott adni országos politikust az elmúlt évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy kiálljak a megyéért, és kiálljak a városért. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok polgármester így gondolja, és ők is ki akarnak állni a saját városukért. Én szövetségre hívom őket, és arra kérem őket, tartsanak velem, együtt erősítsük, és együtt járjuk ezt az utat. Mert ez a mi közös utunk, ezt kell járnunk.
3: Nógrád vármegye többet érdemel annál, mint hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és befolyását. Így reagált videójában Vizslás polgármestere arra, hogy Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint lett a Fidesz egyik alelnöke. Sándor József azt mondta, a jelenlegi helyzetben a Fidesz-KDNP-nek Nógrád vármegyében is le kellene vonnia a következtetéseket a vereség kapcsán, ehelyett viszont nem ez történik. Az általa csak bukott karmesternek nevezett személy szerintem nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Vizslás polgármestere videójában hangsúlyozta, nagyon sajnálja, hogy Krejcsi Bálint rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések esélyeit rontja azzal, hogy országos párt tisztséget szerzett. Sándor Józsefet, Vizslás polgármesterét hallják.
6: Úgy gondolom, hogy Nógrád megye többet érdemel annál, hogy néhány bukott politikus másokat pozícióba juttatva akarja megtartani a hatalmát és a befolyását. Salgótarján polgármestere politikusnak állt. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor egy történelmi vereség után magunkba kéne nézni, és le kéne vonni mindenféle következtetés, hogy miért büntettek meg a választók minket, Fideszt, KDNP-t, ahelyett nem ez történik. Előtérben megint nem a választók érdekel, hanem a politika. A politikai érdek, a politikai befolyás, hatalom megtartása. A bukott karmester nem bír nyugodni, és normális, értékes embereket behálózva próbálja a karjait nyitva tartani. Nem kellene. Én nagyon sajnálom a Bálintot, mert egy jó ember. Én nagyon sajnálom, hogy ő belépett ebbe a... rálépett erre az útra, mert Salgótarján és a környező települések érdekeit rontja, esélyeit rontja ezzel az egésszel.
3: Tiszafüredi győzelemmel ért véget a hétvégén a Nemzeti Vágta Vácdugai előfutama. 16 település lovasai vettek részt az idei versenyben, ezúttal is három korosztályban. A huszár gyerekek, a kis huszárok és a felnőttek között. A huszár gyerekek közül a szilvásváradi döntőbe jutott a mátyásföldi Szabó Kristóf Áron. A kis huszárkor csoportban a legjobbnak az őcsényi Konc Noémi bizonyult, míg a felnőttek között Gyöngy Tamás nyert Tiszafüred színeiben. Makkos László Vácduka polgármestere az idei vágta kapcsán elmondta, ez már a hetedik alkalom volt és bízik a folytatásban, hiszen mind a lakosok, mind a szervezők részéről támogatást éreznek, a lovasok pedig elismeréssel beszéltek a technikás pályáról. Makkos Lászlót, Vácduka polgármesterét hallják.
1: Hála Istennek a vácdukai vágtát, illetve a nemzeti vágtának az egyik előfutamát 7 évvel ezelőtt sikerült idehozni, és az első években annyi pozitívat kaptunk, egyrészt a vágtásoktól, tehát a vágta szervezőitől, valamint itt a településnek a lakóitól, hogy mindenféleképpen így a testület ezt egy közösen elhatározta, hogyha lehet, és van lehetőség rá, akkor még jó pár évig, jó sokáig, hogyha lehet, akkor ezt biztosítjuk itt, ezt a gyönyörű helyszínt, hiszen azért ez nem egy átlagos helyszín, és hogy a többi pályával, ami így belföldön található, ennek az a különlegessége, hogy domboldalba van. Tehát itt azért kellett egy kicsit a pályaépítéssel is trükközni, ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen a pálya, de pont ez lett a vágtások körében is a legtechnikásabb.
3: Fél száz hajó modell foglalta el a hétvégén a Balassagyarmat melletti üdülővezet egyik tavát. Az 5. Nyírjes Kupa az élethű hajó modellek nemzeti bajnokságának nyílt versenye volt, ahová az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők. Gere József, a szervezés lebonyolító Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke a Megafonnak elmondta, a tavalyi évtől a 7-es tó az új helyszíne a kupának, a kényelmes lebonyolítás érdekében pedig egy új versenyzésre alkalmas stéget is kiépítettek. Elmondása szerint ezúttal olyan hajók is érkeztek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség, ami annak is köszönhető, hogy több balassagyarmati fiatal először próbálta ki magát a nemzeti bajnokságban. Ünnepélyes keretek között adták át a napokban azt az új orgonát a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyet a Dunakeszi Rotary Klubnak köszönhetően kapott meg az intézmény, adta hírül a város internetes lapja. Beres Kornél igazgató az eseményen elmondta, régóta szerettek volna orgonaszakot indítani az iskolában, ehhez azonban szükség volt egy tantermi orgonára, amire eddig nem volt keretük. Felidézte, a klub az elmúlt több mint egy évtizedben számos alkalommal támogatta az intézményt, többek között rászoruló családok tandíját vállalták át, illetve hangszereket is adományoztak az iskolának. Most a prémium kategóriás orgona mellett egy magas minőségű pianinót kaptak, a két hangszer összértéke mintegy 3 millió forint. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte Pécsen a környéken rendezett Mecsek Rallyt, az országos bajnokság idei harmadik futamát. A széchenyi versenyző és navigátor a Kocsis György a viadal mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárcavezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponyasérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai doménregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

freak. Sweet.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében tarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a meztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival két kerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cher és Seaborn két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, még Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a mesztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival kétkerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cherry Seaborn, 2 kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy 3. gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől.